ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy 2 óra is elmúlt, és remélem most pihenünk, nem bulizunk, mert bulizni ma délután 5 órától fogunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Ő Teddy Sims és a The Door, amit indítok.

Manhattan Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ha valakitől folyamatosan jókedő, vidám, mosolygós kontenteket szeretnék látni bármelyik social felületen, akkor Ray Daltont kövessük be, és ha valakitől mindig szenzációs dalokat szeretnénk hallgatni, akkor Ray Daltont kövessük be, mert hogy ebben sem hibázik. Ez a legújabb kedvencünk tőle, Ray Dalton és a Blood Running itt a Rádió 1-en.

0: egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívben vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig jövő héten se állnak le a játékokkal, sőt egy vaddi új játékot hoznak, az elfűrészet igazi mai slágerek játékát. De nem féltem a hallgatókat, ezeket a dalokat ismerjük, szeretjük, szóval fel fogjuk ismerni és elvisszük a menő nyereményeket. Viszont azért, hogy egy picit gyakoroljunk, mutatok most egy aktuális kedvencet. Két olyan, és a Turn the Lights Off itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, a következő órában is jön például Joel Corey és Sam Feld újdonsága, de készülök a Clean Bandittel, a Halott Pénzzel és Loival is, és már a kezdésben sem hibázok, Hypaton és Norma Jean Martin jön. Ez az igazi mai sláger, az Out of My Head, pár perc is ezzel folytatom, kellemes éjszakát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: A magnézium hiány figyelmeztető jelei, folyamatos fáradtság, gyakori fejfájás, izomgörcsök csak néhány tünet azok közül, amelyeket a szervezetünk számára egyik legfontosabb ásványi anyag hiánya okozhat. Érdemes komolyan venni, mivel a túl kevés magnézium bevitel akár súlyosabb kórképek kialakulásához is vezethet. A magnéziumnak kiemelten fontos szerepe van az egészséges szervezet működése szempontjából. Részt vesz például a csont és fehérje képzésben, az ideg és izom működésben, az energiatermelésben, de hozzájárul a megfelelő vérnyomás, koleszterin és vércukorszint eléréséhez is. Közreműködésével csökken a szívinfarktus kockázata és felfrissül a vérkeringés. Vajon mitől alakul ki a magnézium hiány? A magnézium felhasználás bizonyos tevékenységek vagy élethelyzetek során extrém gyorsan megnőhet, ilyen például az intenzív sport vagy egyéb feszített fizikai tevékenység, ilyen a stressz, a hányás, valamint például erőteljes izzadás hatására is könnyen kiürülhet a szervezetből. Szintén fokozott mennyiségre van szükségük a nőknek a terhesség és a szoptatás időszakában, valamint nagy figyelmet kell fordítani a magnézium bevitelre akkor is, ha valaki egyoldalú diétát folytat. Egyes gyógyszerek vagy betegségek következtében szintén kialakulhat hiányállapot, ilyen például a magas vérnyomás, az asztma, az alkoholizmus, valamint a különböző szívbetegségek és felszívódási zavarok. A magnézium hiánya legtöbb esetben változatos táplálkozással megelőzhető. Magas magnézium és kálium tartalommal bírnak különböző olajos magvak, például a dió, a mandula, a tökmag, de a spenótban, kelkáposztában és a hüvelyesekben, például a fehérbabban, szójababban, valamint a halakban és a teljes kiőrlésű gabonákban is nagyobb mennyiségben megtalálhatók. Azonban, ha már kialakult a hiányállapot vagy különböző élethelyzetek, tevékenységek, betegségek eleve a szokásosnál magasabb bevitelt indokolnak, akkor érdemes célzott pótlásba kezdeni.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már 3 óra után járunk kellemes éjszakát a mikrofonnál Király Tamás, a legnagyobb kedvencek között pedig egy igazi újdonság a kezdésben, pif! Joel Corey jön már is, aki nem egy ilyen reklamálós típus, de egy dologért mindig reklamál, ha nincs rendben a szállodában, a szobában, és ez a víznyomás. Imádatos alatt állni hosszan, fellépés előtt és után is, így készül fel, utána pedig egyébként picit így enged le, és hogyha ez nem működik, akkor hát tud reklamálni. Vannak erről nagy sztorik. Na, ez viszont az igazi mai sláger, tőle Joel Corey a Galantis-szal jön. Ez a Stay a Little Longer itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig holnap után kedden újra érkeznek, ugye hétfőn nincsenek, de kedden lesznek és indul náluk a vadi új játék, az elfűrészet dalok játéka, nagyon-nagyon menő, nagyon vagány nyereményekkel. A rádió 1.0-on ott van minden info. Én viszont mutatok egy újabb igazi mai slágert, nem elfűrészelbe, egybe, ahogy kell, egy Chiren, Justin Bieber, I Don't Care, ez jön a rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

Vagy itt csak igazi mai sláger megy, és már csak 13 óra, meg egy pici. Délután 5 órától ugyanis indul a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A nagy színpadon először Cookie, aztán Lotfi Begi és a Diszkósit 18.30-től Accent és Tóth Abigail párosa következik, majd DJ Metzger Viki, a világsztárok sorát pedig Sam Felt indítja, akit Jamina, a Swish Disco, Regálli és Cyril követ. Hát így néz ki a line-up. Ma délután 5 órától, és ebből a line-upból választottam a folytatást is most, Sam Feldjön, az igazi mai sláger Rosalinnel közösen a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék, addig pedig olyan nagy kedvencek, mint Ray vagy éppen Bibi Rex újdonsága, de hozom majd Tiestót is, Éva Max-el a kezdésben pedig Ed Sheeran.

0: Nagy kedvencek megállás nélkül a következő órában is. Mindjárt indítom. Itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Bemutatkozott Kína új pilóta nélküli légi óriása. Sikeresen végrehajtotta első repülését Kína legújabb fejlesztésű pilóta nélküli helikoptere, amely mérföldkőnek számít az ország alacsony légterű repüléstechnikai fejlesztéseiben, és új szintet jelent az egy tonnás kategóriába tartozó légieszközök korszakában, jelentette a kínai állami média a gyártócégre hivatkozva. A monstrumot T-1400 névre keresztelték, és már megvolt az első tesztrepülés is. A vállalat elnöke elmondta, hogy a jármű legnagyobb felszálló tömege 1400 kg, teherbírása pedig 650 kg. A T-1400 több mint 8 órán keresztül képes a levegőben maradni, és kifejezetten szélsőséges környezeti viszonyokra tervezték. Mínusz 40 és plusz 55 Celsius fok között tud működni. Emellett 6500 méteres repülési magasságot is képes elérni, és erős szélben is tud stabil maradni, ismertette az elnök. A vállalat közlése szerint a helikopter Harbinban készült, és elsősorban Heilongjiang tartomány kiterjedt mezőgazdasági erdős, valamint vizes területein való alkalmazásra szánják. A tervek szerint mezőgazdasági munkákban, logisztikai feladatokban és vészhelyzeti mentésben is tudják hasznosítani, a későbbiekben pedig az egész országban beszeretnék vezetni a típust. Kína egyik legfontosabb gabonatermelő és erdőgazdálkodási központjaként nevezetes. Heilongjiang tartomány az utóbbi években kiemelt szerepet játszik az alacsony légterű gazdaság fejlesztésében. A tartomány tervei között szerepel, hogy 2027-ig több új légtérhasználati reformot és azok alkalmazását valósítaná meg a régióban. A kínai kormány tavaly új gazdasági növekedési hajtóerőként nevezte meg az alacsony légtérben történő közlekedés és szállítás fejlesztésére szakosodott iparágat, amely azóta gyors növekedésnek indult.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. The Disturbed, The Sound of Silence, Siri remixében. Ő csinált egy olyan verziót, ami aztán igazi világsiker lett, és ő az, aki ma itt lesz a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, a nagy színpadunkon 20 óra 55 perctől kezd zenélni. Cyril. Rendben lesz. Ahogy a folytatás is most, mert az igazi mai slágerek között Ray-t választottam, a nagy kedvenctől a Where is my husband? Ezt indítom a Rádió 1-en.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és remélem ezt a dalt egy pici részletben is felismerhetjük, mert hogy jövő héten Balázsik teljesen szétvagdossák a dalokat, és így kell rájönni, hogy melyik igazi mai sláger szól, amivel nagyon extra ajándékokat lehet bezsebelni minden info a radio1.hu-n. Ez viszont most egy újdonság. Bibi Rexától egy Faithless dallal, és a New Religion-nál jön.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen minden tartom magam velük. Anya, te is ismered, persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egyet.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A baranyai epret népszerűsítik jövő héten Pécsett. Számottevő csapadéktól ma sem kell tartanunk. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. A baranyai epret népszerűsítik jövő héten Pécsett. A Baranyai Gazdakörök Szövetsége kezdett kampányba, melynek részeként eperkóstolót tartanak május 30-án Pécsett. A szövetség jövő szombaton délelőtt 10 órára várja az érdeklődőket a búzattérre, ahol többet is megtudhatnak majd a baranyai eperről, és meg is kóstolhatják a gyümölcsöt. Véget értek a tavaszi érettségi írásbeli vizsgái. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint Baranyában 41 vizsgahelyszínen összesen több mint 4500 érettségiző adott számot tudásáról, emelt és középszinten. A vizsgázókra hamarosan a szóbelik várnak. Emelt szinten június 3-a és 10-e, míg középszinten június 15-től július 1-jéig tartanak majd a vizsgák. A Harkányi után a Siklósi fürdő is megnyitotta kültéri medencéit. A létesítmény a közösségi oldalán azt jelezte, a hosszú hétvégén már elérhető a sportmedence, a kültéri ülőmedence, és próbaüzemben elindították a sprayparkot is. A gyermekmedencéknél azonban felújítási munkákat végeznek, így a strandnak ez a része egyelőre nem üzemel. A Horgászegyesületek Baranya megyei szövetsége és a Pécsi Horgászegyesület is ponytelepítéseket végzett a pünkösdi hosszú hétvége előtt. Összesen 4400 kilónyi ponty érkezett a vizekbe. A pikkelyes és tükrös példányok a Pécsi tóba, a Kovács-Szénájai tóba, a Malomvölgyi 2-es, az Üszök pusztai, a Zengő 2-es és az Iván-Battyáni tóba kerültek. Új körforgalom épül Siklós közelében. A kivitelezési munkák miatt a Zombori utcában és környékén forgalmi rendváltozás érvényes. Felújítják a parkolót a Komlóverzum látogatóközpont mögött Komlón. A területet lezárták a forgalom elől. Több helyszínen is útépítési munkákat végeznek. Sebességkorlátozásra és útszűkületre kell számítani a Mohács-Pécsvárad, a Sátorhely-Villány és a Baksa-Szabadszentkirály összekötő úton. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is folytatódik a napos idő, gomoly és fátyolfelhők megjelenhetnek az égen, csapadék viszont nem várható. Az északi-északkeleti szél napközben még többfelé élénk lehet, a hőmérséklet maximuma 26 fok közelében alakul majd.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: A magnézium hiány figyelmeztető jelei, folyamatos fáradtság, gyakori fejfájás, izomgörcsök csak néhány tünet azok közül, amelyeket a szervezetünk számára egyik legfontosabb ásványi anyag hiánya okozhat. Érdemes komolyan venni, mivel a túl kevés magnézium bevitel akár súlyosabb kórképek kialakulásához is vezethet. A magnéziumnak kiemelten fontos szerepe van az egészséges szervezet működése szempontjából. Részt vesz például a csont- és fehérjeképzésben, az ideg- és izomműködésben, az energiatermelésben, de hozzájárul a megfelelő vérnyomás, koleszterin és vércukorszint eléréséhez is. Közreműködésével csökken a szívinfarktus kockázata és felfrissül a vérkeringés. Vajon mitől alakul ki a magnézium hiány? A magnézium felhasználás bizonyos tevékenységek vagy élethelyzetek során extrém gyorsan megnőhet, ilyen például az intenzív sport vagy egyéb feszített fizikai tevékenység, ilyen a stressz, a hányás, valamint például erőteljes izzadás hatására is könnyen kiürülhet a szervezetből. Szintén fokozott mennyiségre van szükségük a nőknek a terhesség és a szoptatás időszakában, valamint nagy figyelmet kell fordítani a magnézium bevitelre akkor is, ha valaki egyoldalú diétát folytat. Egyes gyógyszerek vagy betegségek következtében szintén kialakulhat hiányállapot, ilyen például a magas vérnyomás, az asztma, az alkoholizmus, valamint a különböző szívbetegségek és felszívódási zavarok. A magnézium hiánya legtöbb esetben változatos táplálkozással megelőzhető. Magas magnézium és kálium tartalommal bírnak különböző olajos magvak, például a dió, a mandula, a tökmag, de a spenótban, kelkáposztában és a hüvelyesekben, például a fehérbabban, szójababban, valamint a halakban és a teljes kiőrlésű gabonákban is nagyobb mennyiségben megtalálhatók. Azonban, ha már kialakult a hiányállapot, vagy különböző élethelyzetek, tevékenységek, betegségek eleve a szokásosnál magasabb bevitelt indokolnak, akkor érdemes célzott pótlásba kezdeni.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 11 perce, május 24-e van, Eliza és Eszter névnap, és ma délután 5 órától, vagyis 12 óra múlva startol a Rádió 1 születésnapi fesztivál. Most meg Alex Horan jön, ez az Ordinary.
1: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out,

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Délután 5 órától élőben közvetítjük a Rádió 1 születésnapi fesztivált, és azért az is jó, de a legjobb az, amikor majd közösen bulizunk szuper időben. 12 óra múlva ilyenkor egyébként a nagyszínpadon és a lemezjátszóknál Kuki lesz, és 17:30-tól lesz a váltás, akkor Lotfi megjön, de az este során Sam Fell, a Swedish Disco és Cyril is érkezik a világsztárok közül. Most meg Martin Garrix a folytatásban, ez a Butterflies a Rádió 1-en.

control, even if you know that you

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy, nézem az előrejelzést, és mit látok? 27 fokos szuperidő egész nap. Erre kell készülni, és ilyen időben állunk neki délután 5-től a Rádió egy születésnapi fesztiválnak. A hírek után Félix Jén és az Ain't Nobody, az igazi mai sláger, amit indítok majd.
1: Szám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Bemutatkozott Kína új pilóta nélküli légi óriása. Sikeresen végrehajtotta első repülését Kína legújabb fejlesztésű pilóta nélküli helikoptere, amely mérföldkőnek számít az ország alacsony légterű repüléstechnikai fejlesztéseiben, és új szintet jelent az 1 tonnás kategóriába tartozó légieszközök korszakában, jelentette a kínai állami média a gyártócégre hivatkozva. A monstrumot T-1400 névre keresztelték, és már megvolt az első tesztrepülés is. A vállalat elnöke elmondta, hogy a jármű legnagyobb felszálló tömege 1400 kg, teherbírása pedig 650 kg. A T-1400 több mint 8 órán keresztül képes a levegőben maradni, és kifejezetten szélsőséges környezeti viszonyokra tervezték. Mínusz 40 és plusz 55 Celsius fok között tud működni. Emellett 6500 méteres repülési magasságot is képes elérni, és erős szélben is tud stabil maradni, ismertette az elnök. A vállalat közlése szerint a helikopter Harbinban készült, és elsősorban Heilongjiang tartomány kiterjedt mezőgazdasági erdős, valamint vizes területein való alkalmazásra szánják. A tervek szerint mezőgazdasági munkákban, logisztikai feladatokban és vészhelyzeti mentésben is tudják hasznosítani,

0: szolgáltatásállítás fejlesztésére szakosodott iparágat, amely azóta gyors növekedésnek indult.
1: A tudáspercet hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig egy újdonság Ray Daltontól, aki korábban ugye teniszedző volt, de mind a mai napig egyébként járt teniszezni, hát edzősködni nem, de teniszezni igen, koncertek előtt és hát nagy nyári turné előtt is így hozza magát formába. Az Instán egyébként vannak is friss képek és videók, hogy nagyjából hogyan is néz ki, amikor teniszezik. Hát igen, egy picit úgy néz ki, jobb a technikája, mint az enyém, és jobb a hangja is. Ezt mutatja most Ray Dalton, az igazi mai sláger a Blood Running itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Gyümölcsárusokat ellenőrzött a fogyasztóvédelem. Jobbára napos időre számíthatunk ma is. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Szamóca és áfonya árusokat ellenőrzött a közelmúltban a fogyasztóvédelem. A hatóság azt közölte, az ellenőrzések során összesen több mint 2,6 tonna árut kellett kivonni a forgalomból, részben súlyos minőségi hibák, részben a nyomon követhetőség hiánya miatt. A szakemberek főként az utak szélén, közterületeken árusítókat ellenőrizték. A vizsgálatok folytatódnak, és a NAV is jelezte, jövő héten Baranya egész területén számíthatnak ellenőrzésre a szezonális zöldséget, gyümölcsöt kínáló kereskedők. A tavaszi-nyári időszakban számos szabadtéri rendezvény várja a látogatókat Baranyában is. Az eseményeken gyakran körhintákat, mászófalakat, ugrálóvárat is kipróbálhatnak kicsik és nagyok. A fogyasztóvédelem folyamatosan ellenőrzi ezeket az eszközöket a lakosság biztonsága érdekében. Baranyában a kormányhivatal közlése szerint tavaly 80 helyszínen több mint 100 eszköz üzemeltetését vizsgálták. Az ellenőrzések során 14 helyszínen tártak fel jogsértést. Ilyen esetekben az üzemeltetőt a hatóság elmarasztalja, és bírságot is kiszabhat. Az ellenőrzések idén is folytatódnak. A férfi vízilabda OB1 alsóházában pénteken a Miskolc otthonában játszott a PVSK Mecsek Fűszért. A hazaiak számára nagy volt a tétje a találkozónak, hiszen egy vereség a számukra azt jelentette, elúszik a remény a feljutásra. Nem így történt. A meccset jól kezdte a PVSK, ám a folytatásban a pécsiek játéka gyengébb volt, így a Miskolc végül 13-11 arányban győzött. A bajnokság még nem ért véget, a PVSK szerdán Budapesten a KSI ellen játszik majd. Új körforgalom épül Siklós közelében. A kivitelezési munkák miatt a Zombori utcában és környékén forgalmi rendváltozás érvényes. Felújítják a parkolót a Komlóverzum látogatóközpont mögött Komlón. A területet lezárták a forgalom elől. Több helyszínen is útépítési munkákat végeznek. Sebességkorlátozásra és útszűkületre kell számítani a Mohács-Pécsvárad, a Sátorhely-Villány és a Baksa-Szabadszentkirály összekötő úton. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is folytatódik a napos idő, gomoly és fátyol felhők megjelenhetnek az égen, csapadék viszont nem várható. Az északi-északkeleti szél napközben még több felé élénk lehet, a hőmérséklet maximuma 26 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ez is egy olyan dal, amit ma délután, ma este élőben is meghallgathatunk a Rádió egy születésnapi fesztiválon, mert egy Accent is jön hozzánk. Hello mindenkinek, kellemes hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás. 6 óra után járunk egy picivel, szóval van még 13 óránk, ha jól számolok és jól számolok. Na addig részben pedig én hozom az igazi mai slágereket, ilyen nagy kedvenceket, mint ez is. Sam Smith, Kim Petras és az Unholy a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ma pedig Rádió egy születésnapi fesztivál, délután 5 órától startolunk Kukival, de a teljes line-up már egyébként ott van a Rádió 1.hu-n, és ebből az is látszik, hogy mikor jön Cyril, az egyik világsztárunk, aki 20 óra 55 perctől a Rádió egy nagy színpadán, és ő az, aki egy Sheeran kamerájával ezt a hivatalos remixet készített.

0: ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig ugye holnap pihennek, ez fontos, mert hogy hosszú hétvége van, munkaszüneti nap, kedden viszont jönnek, és egy vadi új játékot is hoznak, hogy mit kell erről tudni, mutatom mindjárt. Előtte viszont az, hogy mivel folytatom pár percen belül. Ezzel Tóth Abigail és Accent és a Sugar Daddy, mind a két előadó, a páros a Rádió 1 születésnapi fesztiválon is fellép fél hét előtt, 2 perccel, mert hogy ebben is tűpontosak leszünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Én darabolom neked a zenéket!
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
1: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
3: Na, Eszter, itt fog meg szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nemzetközi dohánycsempészbandát kaptak el a Dél-Dunántúlon. Napközben akár 26 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Nemzetközi dohánycsempészbandát számolt fel a NAV Dél-Dunántúli bűnügyi igazgatósága a napokban egy nagyszabású akcióban. A banda tagjait Baranyában érték tetten, egy jelentős tétel adásvétele közben, majd Fejér megyében csaptak le az illegális dohánygyárra. Az akcióval összesen több mint 5 tonna illegális vágott dohány piacra kerülését akadályozták meg. Az ügyben 6 külföldi állampolgárt vettek őrizetbe, a kaposvári járásbíróság elrendelte a letartóztatásukat. Jövő szombaton rendezik a 16. komlói bányász találkozót. A város és a környék bányászainak hagyományőrző rendezvénye május 30-án délelőtt 9:30-kor kezdődik. Az altáró emlékhelynél köszöntők és ünnepi beszéd hangzik el. Ezt követően majális tartanak a Hotel Békek kert helyiségében, főzőversennyel, mazsoret bemutatóval és beszélgetésekkel. A részletekről a Komlói Újság közösségi oldalán lehet tájékozódni. Kis településeken élő fiatalok számára hirdetett videós pályázatot a második hullám Vidékfejlesztési és Ifjúsági Szövetség. A Vidék Vibe program célja az, hogy a fiatalok szemén keresztül mutassák meg, mi a jó a vidéki életben. A felhívásra olyan fiatalok vagy csoportok jelentkezhetnek, akik 5000 főnél kisebb lélekszámú településen élnek. A feladat pedig egy legfeljebb 60 másodperc hosszúságú Reels videó készítése a településükről. A beérkezett pályaművek közül a legjobb 24 közönség szavazásra kerül. A pályázat fődíja pedig 500 ezer forint értékben élményajándék, amit a nyertesek maguk választhatnak ki. A részletekről a program weboldalán érdemes tájékozódni. A Magyar Közút tájékoztatása szerint tart még a dilatációs szerkezet javítása az M6-oson Tolna és Baranya határán. Az alagutaknál a Budapest felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható. Megsüllyedt az út Sásd és Vásárosdombó között, mindkét irányban sebességkorlátozás érvényes egy szakaszon. A Pécs-Vajszói összekötő úton Bogád-Mindszent térségében sárfelhordás miatt a közlekedők mindkét irányban óvatosan hajtsanak. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is folytatódik a napos idő, gomoly és fátyol felhők megjelenhetnek az égen, csapadék viszont nem várható. Az északi-északkeleti szél napközben még több felé élénk lehet, a hőmérséklet maximuma 26 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Ez Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek és szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás. A legnagyobb kedvencek között pedig Sam Feltel folytatom, aki 23 éves volt, amikor az első nagy világslágerét elkészítette, azóta pedig feljutott a DJ Mag top 100-as listájára is. Ma este pedig a Rádió egy születésnapi fesztiválon élőben zenél, 7 órától a színpadon Sam Felt, aki most az egyik legnagyobb kedvencét hozza. Rosalinnel közösen ez a Heartline.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy a következő órában is olyan nagy kedvencek, mint például a Swish Disco és az I Found You, vagy éppen Bibi Rexha és a Faithless dal a New Religion is érkezik, a kezdésben viszont Hypaton, Norma Jean Martin és az Out of My Head. És nagyon fontos, már csak 10 óra, és startol a Rádió 1 születésnapi fesztivál.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió 1

0: Jöttetek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ma és holnap pünkösdöt ünnepeljük. Napközben akár 26 fokot is mérhetünk majd. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Pünkösd vasárnap van, holnap pedig pünkösd hétfő lesz. A húsvét és a karácsony után ez a harmadik legnagyobb keresztény ünnep, amikor a Szentlélek kiáradását ünnepeljük. Hazánkban több szokás is kötődik a pünkösdhöz. Sok helyen ilyenkor bontják le a májusfákat, és a középkor óta ismert szokás az is, hogy ügyességi versenyen választják ki a pünkösdi királyt, aki aztán a falujában egy éven át minden lakodalomba, ünnepségre és mulatságba hivatalos volt. Pünköstkor tartják a csíksomjói búcsút is, melyet hungarikummá is nyilvánítottak, elismerve ezzel a búcsú egyedi, vallásos és közösségépítő jellegét. Idén is meghirdették az év kerékpárútja versenyt. Az aktív kalandor tájékoztatása szerint a verseny célja a kerékpáros turizmus népszerűsítése. Honlapjukon már megtalálható a térkép, melyről kiderül, mely kerékpárutak kerültek be idén a döntőbe. Baranyából két szakasz is ott van a finalisták között. Szavazhatunk a Pécs-Orfű-Abaliget, illetve a Szaporca-Harkány-Villány szakaszra is. A közönség szavazás már elkezdődött, és június 2-án zárul majd. A férfi vízilabda OB1 alsóházában pénteken a Miskolc otthonában játszott a PVSK mecsek fűszért. A hazaiak számára nagy volt a tétje a találkozónak, hiszen egy vereség a számukra azt jelentette, elúszik a remény a feljutásra. Nem így történt. A meccset jól kezdte a PVSK, ám a folytatásban a pécsiek játéka gyengébb volt, így a Miskolc végül 13-11 arányban győzött. A bajnokság még nem ért véget, a PVSK szerdán Budapesten a KSI ellen játszik majd. A Magyar Közút tájékoztatása szerint tart még a dilatációs szerkezet javítása az M6-oson, Tolna és Baranya határán. Az alagutaknál a Budapest felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható. Megsüllyedt az út Sásd és Vásárosdombó között, mindkét irányban sebességkorlátozás érvényes egy szakaszon. A Pécs-Vajszói összekötő úton Bogád-Mindszent térségében sárfelhordás miatt a közlekedők mindkét irányban óvatosan hajtsanak. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is folytatódik a napos idő, gomoly és fátyolfelhők megjelenhetnek az égen, csapadék viszont nem várható. Az északi-északkeleti szél napközben még többfelé élénk lehet, a hőmérséklet maximuma 26 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy, és erős indítás volt ez, Hypatonnal, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és erős a folytatás is, én a Max-el, hozom a Kings and Queens, aki pedig üzenne, a számunk 0620 311 111, ez a rádió 1, kellemes hétvégét mindenkinek!

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

Egyik csak igazi mai sláger megy, és nézem az előrejelzést, ma 27 fok, még kora este is csoda szuper idő, amikor a Swiss Disco zenél konkrétan 19.55-től a Rádió 1 születésnapi fesztivál színpadán akkor is pazaridő lesz, és ha fogadni kéne, akkor azt mondanám, hogy ez a dal is pörögni fog, a Swiss Disco és a nagy kedvenc az I Found You itt a Rádió 1-en.

0: Igazi mai sláger megy, Lady Gaga és a The Dead Dance pedig a friss hírek szerint Emmy jelölt lesz, méghozzá két kategóriában is, a zenét és a dalszöveget is jelölik majd a díjra. Én pedig hozom pár percen belül a hírek után, előtte viszont mutatok minden fontos infót a Rádió 1 születésnapi fesztiválról, ami már csak 9,5 óra is tartol.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: Q-Max.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk ma este a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a radio1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Gyümölcsárusokat ellenőrzött a fogyasztóvédelem. Jobbára napos időre számíthatunk ma is. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Szamóca és áfonya árusokat ellenőrzött a közelmúltban a fogyasztóvédelem. A hatóság azt közölte, az ellenőrzések során összesen több mint 2,6 tonna árut kellett kivonni a forgalomból, részben súlyos minőségi hibák, részben a nyomon követhetőség hiánya miatt. A szakemberek főként az utak szélén, közterületeken árusítókat ellenőrizték. A vizsgálatok folytatódnak, és a NAV is jelezte, jövő héten Baranya egész területén számíthatnak ellenőrzésre a szezonális zöldséget, gyümölcsöt kínáló kereskedők. Családi napot tartanak a rendőrök május 30-án Pécsett. Jövő szombaton a Zsolnai negyedben várják az érdeklődőket a programokra, melyek fókuszában a közlekedés biztonság áll. A rendezvényen minden korosztályra számítanak. A cél az, hogy az interaktív napon mindenki hasznos tapasztalatokkal gazdagodjon, és a jövőben tudatosabban vegyen részt a közlekedésben. A látogatók kipróbálhatják majd például a borulás szimulátort, a részek szemüveget, a motorsimogatón pedig a biztonságos motorozásról lesz szó. A részletekről a Baranyai Rendőrség közösségi oldalán lehet tájékozódni. A férfi vízilabda OB1 alsóházában pénteken a Miskolc otthonában játszott a PVSK mecsek fűszért. A hazaiak számára nagy volt a tétje a találkozónak, hiszen egy vereség a számukra azt jelentette, elúszik a remény a feljutásra. Nem így történt. A meccset jól kezdte a PVSK, ám a folytatásban a pécsiek játéka gyengébb volt, így a Miskolc végül 13-11 arányban győzött. A bajnokság még nem ért véget, a PVSK szerdán Budapesten a KSI ellen játszik majd. Új körforgalom épül Siklós közelében. A kivitelezési munkák miatt a Zombori utcában és környékén forgalmi rendváltozás érvényes. Felújítják a parkolót a Komlóverzum látogatóközpont mögött Komlón. A területet lezárták a forgalom elől. Több helyszínen is útépítési munkákat végeznek. Sebességkorlátozásra és útszűkületre kell számítani. A Mohács-Pécsvárad, a Sátorhely-Villány és a Baksa-Szabadszentkirály összekötő úton. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is folytatódik a napos idő, gomoly és fátyol felhők megjelenhetnek az égen, csapadék viszont nem várható. Az északi-északkeleti szél napközben még több felé élénk lehet, a hőmérséklet maximuma 26 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

Ez a Rádió Egyik csak igazi mai sláger megy, és figyeljünk a teknősökre! A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület felhívta a figyelmünket, hogy ebben az időszakban van a tojásrakás időszaka náluk, májustól júliusig egyébként egészen pontosan. Ilyenkor sokkal aktívabbak, többet mászkálnak, mennek kából véve, csak hát az útjukat van, hogy keresztezi egy főútvonal, amit ők annyira nem ismernek, na ezért kell nagyon figyelni, ne legyen baleset, se ne üssük el őket, tényleg kalkuláljuk bele, hogy sokkal több teknős van most az utakon. Oké? Én pedig hozom az igazi mai slágereket továbbra is, Ed Sheeran, Azizám, ez jön a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, és már csak 9 óra, és itt a Rádió 1 születésnapi fesztivál. Délután 5 órakor rajtolunk. Először a lemezjátszók mögött Kuki, de érkezik majd hozzánk Exen, Tóth Abigail, Szenfeld, a Switch Disco és Cyril is a világsztárok közül. És persze az összes Rádió 1 DJ zenélni fog ma délután este éjszaka a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Addig viszont jönnek az igazi mai slágerek, jön a hangolódás, most például Bibi Rexával, aki egy nagy klasszikus Faithless dalhoz nyújt hozzá is, egy szenzációs verziót csinált belőle. Bibi Rexa, New Religion, én most ezt indítom, 8-tól pedig már Balázsék jönnek a Balázsék Weekenddel, Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hétvégét, este pedig jó bulizást a Rádió 1-jel!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió egy

0: részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
4: Ez itt Texas, drágám.
3: Új föld.
5: Jó lesz itt élni, nem igaz?
4: Majd teszünk róla.
3: Új ellenfelek.
5: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
3: Új szabályok.
6: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
4: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
5: A béke még odébb van.
3: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
7: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nemzetközi dohánycsempészbandát kaptak el a Dél-Dunántúlon. Napközben akár 26 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Nemzetközi dohánycsempészbandát számolt fel a NAV Dél-Dunántúli bűnügyi igazgatósága a napokban, egy nagyszabású akcióban. A banda tagjait Baranyában érték tetten, egy jelentős tétel adásvétele közben, majd Fejér megyében csaptak le az illegális dohánygyárra. Az akcióval összesen több mint 5 tonna illegális vágott dohány piacra kerülését akadályozták meg. Az ügyben 6 külföldi állampolgárt vettek őrizetbe, a kaposvári járásbíróság elrendelte a letartóztatásukat. Jövő szombaton rendezik a 16. komlói bányász találkozót. A város és a környék bányászainak hagyományőrző rendezvénye május 30-án délelőtt 9:30-kor kezdődik. Az altáró emlékhelynél köszöntők és ünnepi beszéd hangzik el. Ezt követően majális tartanak a Hotel Békek kert helyiségében, főzőversennyel, mazsoret bemutatóval és beszélgetésekkel. A részletekről a komlói újság közösségi oldalán lehet tájékozódni. Kis településeken élő fiatalok számára hirdetett videós pályázatot a második hullám Vidékfejlesztési és Ifjúsági Szövetség. A Vidék Vibe program célja az, hogy a fiatalok szemén keresztül mutassák meg, mi a jó a vidéki életben. A felhívásra olyan fiatalok vagy csoportok jelentkezhetnek, akik 5000 főnél kisebb lélekszámú településen élnek. A feladat pedig egy legfeljebb 60 másodperc hosszúságú Reels videó készítése a településükről. A beérkezett pályaművek közül a legjobb 24 közönség szavazásra kerül, a pályázat fődíja pedig 500 ezer forint értékben élményajándék, amit a nyertesek maguk választhatnak ki. A részletekről a program weboldalán érdemes tájékozódni. A Magyar Közút tájékoztatása szerint tart még a dilatációs szerkezet javítása az M6-oson, Tolna és Baranya határán, az alagutaknál a Budapest felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható. Megsüllyedt az út Sásd és Vásárosdombó között, mindkét irányban sebességkorlátozás érvényes egy szakaszon. A Pécs-Vajszói összekötő úton Bogád-Mindszent térségében sárfelhordás miatt a közlekedők mindkét irányban óvatosan hajtsanak. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is folytatódik a napos idő, gomoly és fátyol felhők megjelenhetnek az égen, csapadék viszont nem várható. Az északi-északkeleti szél napközben még többfelé élénk lehet, a hőmérséklet maximuma 26 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
4: Remélem hallgatod, Niki Eritrit nem jó, hallod? Jönnek az SMS-ek, ugye azt ígértük, hogy 167 hívjuk majd, ami hát kedvenc biológusunkat, sporttáplálkozási szakértőnket, neurobiológusunkat, mert hogy egy olyan édesítőszerről derült most ki, hogy ami nem jó, amit most 10 évig a szakma hype-olt, szeretett, imádta. Mindenki ezt ette a cukor helyett, édesítőnek használta, és azt mondta, hogy oké, gyere, eritrit, megkóstoljuk, esszük, hú de jó. Most aztán kiderült, hogy ez gyengíti az agy védőpajzsát, utat enged a vérrögöknek, sztrókot okoz, de várjál, tehát, hogy
5: ezeket már szédülök.
4: Igen, ezeket a kutatásokat nem lehet, hogy a cukorlobby által finanszírozott doki hozta le egy olyan tudományos folyóiratban, amit valaki közben egyébként úgy publikál, hogy az megvan egy kicsit támogatva, hogy a tejlobby, meg a cukorlobby, meg a mit tudom én, az valahol a háttérben azért lejárassa ezeket az édesítőszereket. Tehát ezek független szervezetek, 10 évre visszamenőleg 1000 embert megvizsgálnak.
6: És jó tudja? Reggelt, figyelj, szerintem nincsen egy független szervezet. Hát ez a legnagyobb tragédia a mi világunkban, mert mindent valaki finanszíroz, minden mögött ott van a pénz.
5: Keressünk hát nyilván... egy eritrit szakértőt, aki ezt tolja.
7: Nekem van benne 100 millió.
6: Egy tény, hogy leszoktunk a vízivásról. Tehát én azt látom a fiatalokon, hogy vagy energiaital, vagy üdítőital van a kezükbe. Tehát már azzal, hogyha nem, ugye a zéro, akkor ezért baj. Ha cukros, azért baj. Hol van a víz az életünkből?
4: Hát igen, nem ez, ez egy jó kérdés, de
6: borzasztó.
4: Hogy... Igen. Hová tűnt a víz?
6: Hol a víz?
4: Adják vissza a vizet.
7: Ott van az arcodba.
4: Azért nem szabad ott van.
6: Csak ez na egy jó, kis de... momentum.
4: Igen, de hogy ott van, ugye ez eritritóla most, amiről fagadni akarjuk, hogy mégsem olyan ártatlan bárány, mint aminek eddig hittük. De 8-10 évig mindenki tapsolt, és azt mondta, hogy ezeket az édesítőszereket, növényi édesítőszereket, mi ez?
5: Mindent kivált.
4: Stevia, meg eritrit, meg ezeket egyétek sokkal jobb, mint a cukor. Nem voltál ilyen. Fehér cukor.
5: Amit Eszter mond, ezeknek olyan mellékíze van.
7: Nagyon rossz.
4: Hogy... Hát nyilván most, hogy 8 kanállal teszel bele, igen, de egy fél kanállal tettél szerintem.
7: Majd egyszer elmesélem, mi történt velem, miután megettem egy cukormentes csokoládét, és majdnem nem értem oda előadásra. Elmondom neked.
4: Elmondom neked, így indult.
7: És úgy folytatod, hogy Fruzsi, menj előre! Melekíts meg a
5: mesélet. Tudsz egy kicsit hosszabbat?
7: Jézusom, Eszter! Aztán Maltitol volt benne. És utána elolvastam a címkét, hogy Maltitol, és rá van írva Maltitol, hogy halálos méreg konkrétan.
6: És hasmenést okoz.
4: A nagyobb mennyiségben.
7: De miért árulnak például csokoládét táblás, amiben Maltitol van, ha csak 2 kockát lehet megenni belőle? Azt
4: és
7: nem
4: te mit csinálta? Azt mondtad, hogy...
7: Azt mondtad, hogy...
4: Megint falási romai voltak?
7: Öbe. Nem tudom, szerintem... Van olyan ember?
4: Tábla csoki, amit volt még az előbb.
7: Most teljesen őszintén, mindentől függetlenül van olyan ember, aki meg tud enni 2 kocka csokit, aztán pedig leteszi, és soha többé nem jön hozzá.
4: Van olyan, aki csak egy negyed kanál nutellát tud magába gyömöszölni, ha már kinyitotta a nutellás üveget?
7: Azt mondjuk, mi az irány.
5: De én most ráolvastam a Maltitolra, azt írják, hogy ez diabétes barát, tehát hogy azért fogysz, mert összeszarod magad.
7: Igen, de
5: meg vagyunk.
7: A kárpitosok ezt nem támogatják.
4: Gyerekek, ki fog derülni, hogy fehér kenyér, cukor, tej, és vissza
6: az alapokhoz.
4: Vissza az alapokhoz. Ennyi. Hát 10 évig mindenki ódákat zengett ezekről az édesítőszerekről. Erre most vérrög meg, stroke meg, mit tudom én. Na mindjárt megkérdezzük a Máté, csak hogy segítsen nekünk egy kicsit, hogy most akkor tényleg ekkora baj, milyen kutatás ez meg egyáltalán, most akkor mi a fene a jó? Hello, Máté, jó reggel, ciao.
8: Sziasztok, jó reggelt! Nagyon jó volt a téma, nagyon tetszett egyébként. Ezek az édesítőszeres csokoládék valójában megviccelik az ember. Néha rá van írva egyikre másik, hogy gázképződést tud fokozni, de az olyan gázképződés ugyanaz fel kell mosni gyakorlatilag.
7: Cseppfolyós.
4: Igen, cseppfolyós gázképződés.
8: Igen.
4: Na de most mi van ezekkel a cuccokkal, ugye eritrit meg eritritol? Ugye ez a 10 évig most erről a szakma ódákat zengett, meg hogy jó, meg nem viszi föl a vércukrot, meg cukorbetegek, meg mind növényalapú, minden jót hallottunk. Erre, amit én most elolvastam, hát egyből tüneteim lettek, tehát a vérrög, a stroke, az érelzáródás.
7: Izgága lett a hasnyálmirigyem.
4: Igen, tehát olyan dolgokat hallunk, hogy te jó Isten. Na most, hogy tud ekkorát fordulni valami rövid idő alatt?
8: Igazából nem fordult semmi, és szeretném a dolgot konfesszusba helyezni. A 70-es években voltak az első olyan kutatási eredmények, amik azt mondták, hogy igen, májvesek károsodást okozhat, stroke kockázatot emeli, stb. De ezeket, hogy mondjam, módszertani kritikák miatt nem vették komolyan. A kb. 2000-es évek óta tudjuk, hogy ezek a cukoralkoholok fokozzák a zsírmánynak a kockázatát, és nagyon-nagyon komolyan megváltoztatják a bélflórát, és a bélflórán keresztül fokozzák a különböző gyulladásos folyamatokat, tehát tudtuk, hogy gond lesz vele. Amikor mielőtt ez a kutatás, amiről beszéltek, ez így nem a levegőből egyszer csak így előkerült, hanem ennek voltak előzményei. 2022-ben, tehát egy néhány évvel ezelőtt, a Nutrinet Santé Cohort, egy nagyon komoly francia kutatás, itt több mint 100 000 embert követtek nyomon 8 éven keresztül, és a Sorbonne-nak a kutatási igazgatója írta le ezt a kutatást. Ők megvizsgálták azt, hogy az édesítőszerek bevitele az hogyan hat az egészségre. És azt találták, hogy a magas édesítőszer bevitele úgy általánosan 13%-kal emeli meg a daganatok kockázatát, az aszpartámot és az acetilszulfánamot külön kiemelték, és akkor lett az aszpartám, akkor került fel a rákkeltő anyagoknak a listájára. Ez eredményezte. És már akkor lehetett látni, hogy a cukoralkoholokkal is gond van. Most amiről ugye ma beszélünk, az igazából két kutatás. A Cleveland Klinika embereken végzett epidemiológiai, tehát megfigyeléses vizsgálatot, és azt látták, hogy azok körében, akik sok ilyen cukoralkoholt visznek be, ők ugye az eritritolt vizsgálták, azoknak a körében ugye sokkal magasabb lett a súlyos keringési esemény, tehát a szívinfarktus és a stroke. Ez egy 3 éves futamidő alatt vizsgálták, ami azért kellően magas, hosszú idő ahhoz, hogy komoly következtetéseket vonjunk le, de ugye erre azt mondták, hogy ez egy megfigyeléses vizsgálat, és mi van, hogyha nem is az eritritol okozta ezt, hanem csak véletlen egybeesés. És ezért a Colorado Egyetem végzett egy kutatás, amit tavaly nyáron publikáltak. A konkrétan in vivo és in vitro vizsgálatokat végeztek, tehát kémcsőben, és végeztek vizsgálatokat, de humán sejtekkel, emberi szövetekkel végezték a vizsgálatokat, és igazából az derült ki, hogy az eritritol az egy ilyen tökéletes stroke kombó. Tehát, hogyha...
4: Hú, de jól hangzik ez.
8: Figyelj, ha én mondjuk egy gonosz tudós lennék, és én valakiben tutira sztrókot akarnék csinálni, akkor a következőt tenném.
7: Más nőra Balázsékadás?
8: Első körben fokoznám a trombus képződést, egy oxidatív stresszt fokoznék, és fokoznám a trombus képződést, de ugye ez a trombus, ezt a szervezet le is tudja bontani, mert vannak enzimek, amik lebontják ezeket a vérögöket, tehát ezeket a vérög bontó enzimeket ráadásul még gátolnom is kellene. Na most az ez sem biztos, hogy elegendő lenne, mert a trombusnak meg is kell akadnia, ez meg akkor fog a vérő megakadni, hogyha az erek összehúzódnak. Tehát arról is gondoskodnom kéne, hogy az erek húzódjanak össze, és ne tudjanak kitágulni. Ez négy mechanizmus, és úgy tűnik, hogy az eritritol mind a négyet tudja egyszerre.
4: Tehát akkor egy kanállal naponta elég, ha valaki egy csendes válás helyett inkább egy csendes gyilkosság gondolkozik, napi két kanállal?
8: Az van, hogy a kutatásokban napi 30 g volt a cél, ugye azt mondták, ugye tudod, az eritritol az nem olyan édes, mint a cukor. Tehát kevésbé
4: abból
8: édes.
4: Kell.
8: Egy picivel több kell, tehát ők az volt a koncepció, hogy egy átlagember 30-valahány gram cukor alatt nem nagyon eszik meg naponta, akkor mondjuk azt, hogy 30 g eritritol lesz, az a mennyiség, amivel durván 30 g cukrot ki tudsz váltani, hát nagy nehezen, akkor legyen napi 30 g eritritol a mennyiség, amíg teljesen reális, tehát csokoládékkal, ilyen porokkal, üdítőkkel ezeket be is viszed, és ezt a mennyiségű, tehát az ilyen mennyiségnek megfelelő koncentrációval kezelték ezeket a szöveteket, ezeket a sejteket, tehát sajnos az eredmény teljes mértékben realisztikus.
4: Tehát ez rosszabb, mint a cukor, azt
8: rosszabb,
4: akarod?
8: Abszolút rosszabb.
4: Ne csináld, hát 10 évig az volt, hogy ezzel váltsuk ki a cukrot.
8: 30 g cukorral a világon semmi gondol, és akkor szerintem valamit tegyünk tisztában.
4: Na most csillagra ezt teszem.
8: A cukor az nem méreg. A cukor az nem méreg. A cukor nem. A cukor fogyasztással akkor van baj, ha nem mozogsz. Rengeteg cukrot eszünk, és egyébként egész nap ülünk egy helyben, és egy monitort nézünk, és ez okozza a problémát. De 30 g cukor nem okoz problémát senkinél.
4: Ez szenzációs, tehát lebeszélnek a cukorról, szedjük az eritritet, és a 10 évben visszatérünk oda, akkor mi hülyültünk, de akkor ez tényleg valós, hogy gyerekek, ki fog derülni, hogy önmagában a cukor az még kevésbé tesz bennünket tönkre, ha mozgunk, mint az eritrit.
8: Mindig vannak friss kutatási eredmények, de mire ebből szabályozás lesz, az nagyon-nagyon sok év, és azért azt tegyük hozzá, hogy amikor az eritritollal kapcsolatban elkezdtek gyűlni a gomoly felhők, akkor azért napvilágot láttak olyan finoman, szóval ilyen nagyot kutatások, de humán kutatások, amik azt mutatták, hogy nemhogy nem okoz gondot az eritritol, de még kimondottan jót is tesz az ereknek. Ilyen 2010 és 14 között voltak ezek a kutatások. Én azt érzékelem mögött, hogy szerintem volt egy kis iparági megrendelés is, de ez az én saját privát magánvéleményem. De a szukralózról is kiderült, hogy károsítja a bélflórát, és mindenfajta gyulladásoknak a kockázat.
4: Na de hogy van akkor ez még mindig ipari forgalomban?
8: A hatóságoknak, ugye az uniós hatóságoknak, akik ezzel foglalkoznak, nagyon-nagyon sziklaszilárd bizonyítékokra van szüksége ahhoz, hogy ezeket a változásokat implementálják a törvénybe foglalják. És itt még etikai korlátok is vannak, mert amikor tudjuk azt, hogy vagy erősen feltételezzük azt, hogy egy anyag kárt okoz az emberekben, akkor erre még csak etikai engedélyt sem kapsz, hogy rendesen kutasd. Kevenné mély levegőt, egyen hátrébb kell lépni, és el kell gondolkozni azon, hogy az a fajta táplálkozás, amit a nagymamáink folytattak, azzal a fajta életmóddal, amit ők folytattak, ez egy tökéletesen fenntartható dolog volt. Tehát nem kell a cukrot helyettesíteni, nem. Kell cukrot használni visszafogott módon. Az a probléma, hogy az elmúlt 20 évben az embereket meggyőztük arról, hogy mindennek édesnek kell lennie. Bemész egy all-inclusive szállodába, folyik a falból az almalé meg a light cola, és az emberek meg vannak győződve róla, hogy ez a folyadék bevitel. Én gyerekkoromban minden vasárnap ittam kólát, vagy fantát, és egyébként meg vizet ittunk. Tehát sajnos az a probléma, hogy nem tudunk, ahogy finoman szokták mondani, aktust értesíteni, és közben szüzek is maradni.
4: Igen.
8: Remélem, hogy itt most visszafogott voltam.
7: Én többször megpróbáltam mind a kettőt.
4: Stevia maradhat? Növényi, szeretjük. Stevia jó?
8: fel nem maradhat. Nem, de ez, nem, a szívjáról egyébként jobban kevésbé, kevesebb negatív információ.
4: Aha, tehát a szívját még akkor szeretjük.
8: Hát még az íze is, igen. Viszont nézd, az a, na, szeretnék meggyőzni titeket most valamiről. Az elmúlt másfél-két évben fölfordult a tudományos világ, mert gyakorlatilag kiderült, hogy nem csak az édesítőszerek, és nem az édesítőszerek a legveszélyesebbek. Az egyéb ipari adalékok, a tartósítószerekről, egészen hétköznapi tartósítószerekről derült ki, hogy ilyen 50%-a fokozzák a cukorbetegség kockázatát. Az emulgáló szerekről, ami benne van a kenyérben, a kekszekben, a tejkrémekben, sajtokban, stb., kiderült, hogy brutális egészségi károkat okoznak, daganatkockázat, cukorbetegség, idegrendszeri zavarok, sorongás, ADHD, depresszió, öngyilkosság, stb. Tehát, hogy
7: de most ne csak róla beszéljük.
4: Igen, hagyjuk ezt, személyeskedjük.
8: Igen, tehát, hogy ezekről elkezdett, tehát, hogy tömegével jönnek most frissen az új információk, humán információk azzal kapcsolatban, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerek mit okoznak. És szerintem ebben azért van óriási felelősségünk, mert Balázs most őszintén szólt, te tudom, hogy tök egészséges vagy, de mondjuk magamról beszélve. Ahogy,
7: egyébként azért idézzük ezen még egy kicsit. Igen,
8: ahogy Anti bácsi mondta, én már mindegy, tudod, a lárpulárban, én már mindegy. Tehát tényleg mi már megkaptuk az expozíciót. Tehát mint a csukamálója bennünk van és dolgozik, de a gyerekek még menthetők. De szerintem nagyon-nagyon fontos lenne elsősorban az édesanyáknak felhívni a figyelmét arra, hogy ezeket a dolgokat vegyék komolyan, és minden egyes nap, amikor eldöntik, hogy a piacra mennek vásárolni, vagy az élelmiszerláncba, amikor eldöntik, hogy a gyereknek almát, tojást, meg diót vesznek, vagy ultrafeldolgozott csomagot, aromásikot, ételeket, akkor minden egyes nap döntést hoznak a gyermekük jövőjéről.
4: Igen,
5: sajnos mindenki a kényelmi megoldást keresi. Hát kifőz ma már otthon.
4: Meg észrevétlenül benne van már egy csomó olyan dologban, amiben nem is gondolod, de valahogy ott van benne, valamilyen arányban. Szóval igen, baromi nehéz.
8: Igen, ez valóban baromi nehéz, de ettől függetlenül hozhatunk teljesen racionális döntéseket, és én is, nekem 4 gyerekem van, tehát a piacok, tehát elkezdtük hanyagolni az élelmiszerláncokat, és visszatértünk a piacra, és kovászos tényet veszünk, és alapélelmiszereket, és vettem airfryert, és vettem mindenfajta egyéb konyhai eszközt. Szóval béna vagyok, mint az állat, de azért a saját magam módja szerint azért próbálkozom. Tehát azért próbálkozom, mert pontosan tudom, hogy ha a gyereknek az asztalára feldolgozott ipari kaját teszek, akkor a gyerek beteg lesz. És nyilván az édesanyák nálam sokkal ügyesebbek ebben. Tehát szerintem is arra szeretnének egy kicsikét titeket így meggyőzni, hogy foglalkozzatok kérlek ezzel a témával, mert ennek népegészségügyi jelentősége lesz. Egy generációt meg lehet menteni.
4: Abszolút, hát ezért hívunk meg, ezért volt vagy vendég, meg ezért hívunk sokszor. Most is te voltál az első gondolat. Ha szorongani akarunk, mindig téged.
7: Nem,
5: de azért ő meg kedvesen csinálod. Kedvesen csinálod, szerethető ember van. De oda.
4: Igen.
8: Tudod, erre szokták mondani, a deres halánték és az aranyér. De a deres halánték az ilyen megbízhatóságot, az aranyér pedig együttőző tekintetet kölcsönöz nekem. És akkor
4: tőled így elhisszük.
8: Ez egy titkos kombináció. Igen.
4: Tök fontos volt. Máté, ha van valami hír, úgyis hívunk. Nagyon szépen köszönjük. Okay, neked ugye rengeteg előadásod van, meg lehet találni, nyomod, járod az országot, úgyhogy érdemes odafigyelni, amit mondasz. Mi is nagyon kedvelünk. Köszi, hogy itt voltál.
5: Csak előre!
3: Nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Hogy darabolom neked a zenéket?
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játék a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
2: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
3: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ma és holnap pünkösdöt ünnepeljük. Napközben akár 26 fokot is mérhetünk majd. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Pünkösd vasárnap van, holnap pedig pünkösd hétfő lesz. A húsvét és a karácsony után ez a harmadik legnagyobb keresztény ünnep, amikor a Szentlélek kiáradását ünnepeljük. Hazánkban több szokás is kötődik a pünkösdhöz. Sok helyen ilyenkor bontják le a májusfákat, és a középkor óta ismert szokás az is, hogy ügyességi versenyen választják ki a pünkösdi királyt, aki aztán a falujában egy éven át minden lakodalomba, ünnepségre és mulatságba hivatalos volt. Pünköstkor tartják a csíksomjói búcsút is, melyet hungarikummá is nyilvánítottak, elismerve ezzel a búcsú egyedi, vallásos és közösségépítő jellegét. Idén is meghirdették az év kerékpárútja versenyt. Az aktív kalandor tájékoztatása szerint a verseny célja a kerékpáros turizmus népszerűsítése. Honlapjukon már megtalálható a térkép, melyről kiderül, mely kerékpárutak kerültek be idén a döntőbe. Baranyából két szakasz is ott van a finalisták között. Szavazhatunk a Pécs-Orfű-Abaliget, illetve a Szaporca-Harkány-Villány szakaszra is. A közönség szavazás már elkezdődött, és június 2-án zárul majd. A férfi vízilabda OB1 alsóházában pénteken a Miskolc otthonában játszott a PVSK meccsek fűszért. A hazaiak számára nagy volt a tétje a találkozónak, hiszen egy vereség a számukra azt jelentette, elúszik a remény a feljutásra. Nem így történt. A meccset jól kezdte a PVSK, ám a folytatásban a pécsiek játéka gyengébb volt, így a Miskolc végül 13-11 arányban győzött. A bajnokság még nem ért véget, a PVSK szerdán Budapesten a KSI ellen játszik majd. A Magyar Közút tájékoztatása szerint tart még a dilatációs szerkezet javítása az M6-oson, Tolna és Baranya határán. Az alagutaknál a Budapest felé vezető oldalon irányonként egy sáv járható. Megsüllyedt az út Sásd és Vásárosdombó között, mindkét irányban sebességkorlátozás érvényes egy szakaszon. A Pécs-Vajszói összekötő úton Bogád-Mindszent térségében sárfelhordás miatt a közlekedők mindkét irányban óvatosan hajtsanak. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is folytatódik a napos idő, gomoly és fátyolfelhők megjelenhetnek az égen, csapadék viszont nem várható. Az északi-északkeleti szél napközben még többfelé élénk lehet, a hőmérséklet maximuma 26 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: láttam, én ezt el kell, hogy nektek mondjam, de nem tudom, hogy álmodtam, vagy nem álmodtam. Varga Viktor megvan?
1: Persze, igen. Hogyne.
2: Mit csinált? Elöntötte megint.
0: Rászállt a fejére egy madár.
2: Rászart?
0: Nem szart, bocsánat, tehát nem szart.
1: Nem szart, rászállt.
0: Együtt él egy madárral.
2: De mi, vett egy papagáj?
0: Rászállt egy harkája fejére, és ott él. Szerintem ezt én álmodtam.
1: Nem, már, mi az magától?
0: Beleszállt a cofjába egy madár, és ott él a fején egy madár. Te
2: mit,
0: van ilyen? Nem tudom, de ezt láttam, és szerintem ezért lehet álmodtam.
1: Mondjuk, ha ránézel, akkor az egy ilyen fészek. A Varga, tudod, hogy most rasta már egy jó ideje. Vitéz és rasta egyben. Tehát, ha ránézel madárként, de a madár, egy vadmadár, az nem él egy emberrel.
0: Mi az, hogy rászállt a fejére egy madár?
1: Ott maradt?
0: De rám is rám szállt egy madár Balatonon a stégen.
1: Igen, rászáll és tovább száll.
0: Ott meg följött, hogy egy harkály költözött a cofjába.
1: Közvetlenül a parlami sas mellé.
0: Egy zöld küllő. Az egy harkály. Fajta.
2: Ez egy versenybicikli?
0: Ez egy zöld küllő. Figyelj, mutatom a videót, de most mondd nekem, hogy ez real vagy nem real. Tehát, hogy ez elindítod nekem, Zsül? Mert hol kell megnyomni?
3: A fejemen ez a kis zöld küllő.
0: Ott a madár.
1: Ne, már.
0: Ott a madár a fejében.
2: És én.
0: Figyelj.
3: Valahogy rám talált, vagy szereti a fészket a fejemen.
1: Hát ez lehet az.
0: Hát ez teljesen pszichedelikus.
2: De nem lett beleakadt a lába?
3: Próbáltam neki vizet adni, hát haszomjas, de nem.
1: Zsiel, föltetted az itatod?
0: De megnéztem, ott ül a madár a fején. Nem megy sehova. És megnéztem egy másik videóját, várjál, fogatmos.
1: És most együtt jár, együtt élnek?
2: A zöld külön fogát?
3: Már egy napja
0: bent lakik a hajában a madár.
2: Mikor vette észre?
0: Ez egy jó kérdés, hogy mikor veszed észre, amikor rászáll a fejedre egy madár? Másik videó fogatmos. Te keresd meg egy másik videóját, Zsül? Egy fogmosos videót keresél, légy címeire a videóira, vagy az Insta oldalára?
2: Na most
0: vagy
2: bajban, mi?
0: Hova menjek? Nézd az Zsülnek a gére, hova menjek? Jaj, mit csinálj? Hova? Nézd, hova klikkeljek? Keresd egy fogmosos, ott a jobbra a fogmosos videó. Figyelj, a jobb a fogmosos videó. Figyelj, azt indítsd el. Fogad most a csávó, és rászalik a madár a fejére.
2: De ez már egy másik madár, nem?
0: Nem, ott lakik a fején a madár. Figyelj, rajta él a madár a fején.
3: Na, azt hiszem hajmosás lesz.
1: A, igen.
3: És beleszart a hajamban.
0: Mi? Várja,
1: visszajön.
0: Mi van? Elszáll, de visszajön. Fia, három napig be...
2: És tojást is rak.
0: Ti tudtátok, hogy a zöldkülők egyébként néha rászállnak a fejedre, és ott élnek 3-4 napig? Mi történik Varga Viktor univerzumában? Én ezt tudni akarom, ez nagyon tetszik.
2: Én eddig csak arról hallottam, hogy néha denevérek, azok beleakadhatnak a hajadba, legalábbis ez a városi legenda, én nem tudom, hogy hány embernek akadt meg bele a denevér a hajába.
0: De várjál, ez nem beleakadt, ez napok óta ott él a madár a fején. Erre várjál.

0: Szállt
1: hát
0: már a fejedre?
1: Hát majd úgy megyek, hogy szálljon. És akkor el fogom mesélni.
0: Keres egy másik videót, Zsül, ahol még ott ül a fején. Van a fogmosós, figyelj, ott ül a fején. Hát nem tudsz erőszakkal odarakni egy madarat.
1: De jó kisugárzása lehet, hogy
0: nézd, meditál, figyeld a meditálósat. Ott meditál és figyeld.
1: De jó.
0: Figyeld. Hát ez... Ott ül a harkája a fején. Hát én ilyet még nem láttam.
2: Hát ez nem lehet, hogy ilyen harkályokat lehet leasingelni, és most nagyot megy ezzel, hogy felrakod, hogy szerencsétlen félbeteg.
0: Ómozik. Ómozik, vagy nem tudom, mit csinál egyébként, és... Figyeld, ott ül a madár a fején.
2: És harkája alszik.
3: Szereti ezt a hangot. De
2: miért választ téged ki? Engem miért nem választ ki?
0: De miért nem ül a fejünkre egy harkály?
2: Nem, csak denevér a jogszának.
0: Tegnap egy keszeg ugrott a zsebem, bacire, de meg egy víziló ült az arcomra.
2: Na most nem tudom, hogy a Varga Viktort hívjuk, vagy az Orbán Zolit?
0: Én szerintem, hát nem, a Viktort.
2: Viktor.
0: Abszolút a Viktort. Tehát, hogy mindenképpen őt hívjuk.
2: Megvan a
0: Rasta vitéz Varga Viktort. Csörkessük már meg, hogy mi ez a sztori, mert ez teljesen szürreális. De egy péntekre nekünk ez nagyon belefér. Tehát üldögélsz otthon, ő egy ilyen pajta, jurta, ugye? Tehát egy ilyen nagyon természetes, lakik a Duna mellett.
2: Persze, valahol... elöntötte a házát a víz.
0: Elöntötte a házát, egy ilyen nagyon természetközeli, az egész házon látszik, hogy tényleg átjárja a szél, természetközeli, minden nagyon természetbarát. Na, de azért az nagyon ritka, hogy posztolsz valamit rá. Nekem mondjuk te azért tetszik, mert nem az a hagyományos instaposzt.
3: Hát, ez valóban.
0: Kicsi, mert kevés... Párizsban tudod. Igen. Tehát ebből azért láttunk nagyon sokat, de azért rászállt egy harkály a fejemre. Ez
3: meg ő rászart.
0: Igen, a fogmosás közben. Igen.
1: Nagyon jó lett a kisugárzása egyébként, mert azért a madár nagyon megérzi ezt. Tehát, hogy gondolod, milyen jó energiái lehetnek a Viktornak.
2: Hát,
1: biztos, hogy nagyon jó. Tudni,
0: hogy a madár megérzi az
1: megérzi,
0: energiát?
1: Szerintem, igen, megérzés. De... azért maradott, abszolút megérzi.
2: Eleve egy vadállat miért? Miért jön közel hozzád?
0: Hát, ez nagyon ritka, hogy beleszáll a fejedbe.
3: Nem lehet, gyerekek, hogy ott a raszta hajban van ennivaló.
2: Vagy
3: a kicsi pegeti. Viktor,
0: na vigyázz, milyen megkezdődik? Fönn van már? Fönn van már? Viktor, csáó, jó reggelt, hello!
4: Sziasztok, jó reggelt!
0: Nem van! Figyelj, amikor először láttam, én azt hittem, hogy álmodom. Ez mondom, nagyon szürreális, ami veled történik.
4: De, hát hogy... most képzeld el azt, hogy én mit élek meg akkor.
2: De várj, ott van még?
0: Üldögéltél, és egyszer csak, vagy tényleg ott van még, vagy már elment, vagy mi van most?
4: Ez egy teljesen vadmadár, úgyhogy jön meg, megy.
2: Ja, néha megjelenik
4: is. Ennél jobb állat nincs is, amit nem kell se eltetni, se foglalkozni vele, elintézi magát.
0: De mindjárt beszélünk arról, hogy közben aztán jöttek, mert el akarták vinni a madarat, hogy ez egy védett madár, és bekopogtak hozzád a nem tudom honnan, erről is mindjárt beszélünk, de hogy indult? Üldögéltél, gitároztál, zenéltél otthon, és ez csak rászállt a fejedre egy harkály?
4: Igazából megérkeztem haza, és a tavamon keresztül szoktam hátul bemenni a házba, és ott a tóból ivott. És akkor így megálltam, mert láttam, hogy ilyen gyönyörű, szép, ilyen zöld, meg vörös színű kis állat, nem is nagyon láttam még ilyet. Tehát a harkályt már láttunk, de az nem így néz ki, úgyhogy nem is tudtam, hogy miről. És aztán leültem oda mellé, a tó másik oldalára, és akkor oda pattogott a kis lábacskáin, felugrott a kezemre, és akkor onnan meg így felraktam a fejemre, hogy mondom, mi lesz.
2: De mondtad neki, hogy tubi-tubi-tubi?
0: Igen, szórtál magot a fejedbe? Talált valamit a rasztákba? Egy 4-5 napi táplálékot? Semmit, nem?
4: Jézusom, minek néztek én?
0: Nem tudom, hát egy ilyen rasztahajban fele se tudja. Hát lehet, hogy komplett gabonaföld is benne
4: az
0: van.
4: Az én rasztahajom az annyira illatos és finom és tökéletes.
2: Lehet, hogy ezt tetszett meg neki. Igen.
0: Mennyit ült először a fejeden? Tehát, hogy mennyi
4: ahogy ráraktam a fejemre, onnantól kezdve majdnem 11-12 órán keresztül együtt voltunk, és ott ült, és nem akart elmozdulni.
0: De te közben jöttél, mentél, csináltad a dolgodat, igen, zenéltél, nem aha, tudom, lehúztad a WC-t.
4: Akkor jöttem haza valahonnan, kinnaludtam a pilisbe szerintem, vagy már nem tudom hol.
2: Nem lehet, hogy ott akadt bele?
4: És... nem.
0: Nem lehet, hogy csak csapdába esett, megfogta a raszta az egyik lábát. 11 órát folyamatosan fészkelt a fejedbe.
4: Aha, és mondom, muszáj megfürdenem is, mert már erdőben nem fürödtem. Most mit csináljak vele? Hát van, akkor ott marad a fejem. Jó, de akkor már fölveszem. Ez ilyen nincsen. És ott fürdöztem. Akkor zenélgetést is szerette. Akkor, amikor már este lett, akkor én kiengedtem, mert hát mondom, ez...
3: Ahogy fekszel, igen, úgy, hogy van egy madár a fejedben.
4: Hát egyébként lemászott a hátamon ugrát. Addigra meg már annyira összehaverkodtunk, hogy már jött, ment, benne a jurtába is repkedett.
2: Van neve is?
4: Hát először Főnixnek akartam hívni, de aztán valaki mondta, hogy nagyon gagyi. Pedig

0: igazából most újra születéseim vannak, úgyhogy nem is véletlen, hogy... Hmm.
1: Figyelj, de várjad, és közben kopogott hozzád a valaki, valami hatóság jött hozzád, hogy add vissza a madarat.
0: Hát ez az volt, hogy még vagy két napig jött-ment, elengedtem, aztán ja nem is, leventem a lupára, illetve a Lupa-szigethez.
1: Mindegy, igen.
0: És akkor ott elszállt.
1: Igen.
0: És azt gondoltam, hogy na jó, akkor ez ennyi volt, akkor viszlát. És visszamentem a házba, hazaföl, ott ült a kinti ágyamon.
1: Ne csinálj,
2: és vártam.
3: Persze, és ott
2: elhoztam a bolya haverját is.
1: Csináltam egy reggelit kis békönnel, és azt mondta, merre jártál kis gazdám?
2: Ez itt kelep.
1: Ők a haverjai, most már itt kempelünk nálad. Igen, tehát megint vártam a madár téged, és akkor jött a hatóság hozzá, hogy add vissza a madarat.
0: Ez meg már tegnap volt. Hát valamit ott bókláztam a lakóautónál, és akkor hallom, hogy nagy jippel érkezik, két ilyen tagba szakadt fickó zöld ruhába, és hogy azonnal adjam ki a zöld küllőt. De tudod, ez a kontextus, az, hogy ez így megtörténik.
1: De kik, milyen hatóságtól jöttek, vagy kik voltak ők?
0: A Dunai-Poly Nemzeti Park vadőrei.
1: Hogy add vissza a madarat.
2: Látták, hát ez
1: az
2: egész posztodat?
1: A posztodat, az egész sztori nagyon szűrális.
0: Ennek
1: a
0: csávónak
1: a hajába ül, egy madár, menjünk már ki hozzá, fogjul egy zöld küllőt. Hát ez nagyon jó, ez a sztori. És mit mondtál?
0: Hát mondtam, hogy én biztos nem adom ki. Azt mondja, hogy merem. Hát mondom, mert nincs itt. Ez egy vadmadár.
2: Lát valamit a fejemen?
1: Igen, látja, hogy ez a madár? Ezt figyelj, ez nagyon durva.
0: Elment vadászni valószínűleg. Elmondtam, hogy én nem tartom fogva. Én is egy vadmadár vagyok, úgyhogy lélektársakra lehetünk egymásban, és ő jön, megy, dolgozik.
1: A két csávó mennyire lehetett szüles? Figyelj, Józsikám, menjetek már Viktorhoz, ül a fején egy madár. Mi van? Ül a fején egy madár, de szóra, hogy mondom, ül a fején egy madár, menjetek ki hozzá, gyűjtsétek be a madárt. Aztán jöttünk a madárért. Ez teljesen szűrám, ez a történet.
0: Nagyon, nagyon hülyeség az egész. Nem tudom egyébként, hogy most is feljelentett valaki, vagy most ők vették észre ezt a hatalmas hibát, amit elkövettem, hogy lett egy vadmadaram véletlenül.
3: De ő választott téged. Igen, nem ejtetted fogjul.
0: Nem tudod, tartott. Mi van ez a mai világgal, hogy mindenki annyira okos, és mindenbe bele akar szólni.
1: Egyébként tényleg így van. Figyelj, arra van valamilyen ornitológiai, tehát biológiai magyarázat, hogy ők ezt miért csinálják? Mert csak mondom, hogy ma reggel talán a Szingvikit láttam.
0: Igen, én is láttam.
1: Nem követem, nem látom, földobta. Szerintem a harkályos videó után beleszállt a hajába egy madár.
0: Ugyanilyen zöld küllő szállt neki.
1: De miért szállnak az emberek fejhez? Tudjuk?
2: Azért, mert a Gajdos lett a miniszter, és most már biztosan valószínűleg.
1: Az Orbán Zoli lett a szóvivő, vagy van ennek valami magyarázata? Te ennek utána néztél?
0: Én csak annyit gondolok, hogy ezek ilyen tinédzser madarak, vagy ilyen épp most születtek nemrég, és hogy még nem vágják, hogy mi van.
2: És tetszel nekik?
1: Ja, hogy egyszerűen barátkoznak? Vagy hogy...
0: Aha, igen, hogy szerintem ők még nem félnek az embertől.
2: Nem lehet, hogy csak autogramot akar?
3: Igen, de hát ott vagy egy mozgó ember vagy, érted? Tehát nem...
1: Igen, és zajongsz közzed. De én láttam, hogy jössz-mész ezzel a madárral. Tehát, hogy...
0: Igen.
2: Hát annyi zöldök.
1: Gyerekek, hát hozzánk is kijött a hatóság, igen, itt közben írek annáig. Hozzánk is kijött a hatóság, úgy, hogy itt tartottuk Szotyit, és kijött a hatóság, mert állatkínzásért minket feljelentettek, és lemérték a ketreszet, hogy mekkora abban tartjuk a kis kaparó rovarunkat, vagy mi volt?
3: Aranyhörcsök.
1: Kaparó rovar. Figyelj, és most ha mész haza...
0: Kaparó rovar az aranyhörcsök.
1: Igen, vagy nem tudom, hogy a hörcsök.
0: Na, így nem csodálom, hogy kijöttek.
1: De nem érték a ketrecet. Tehát elviszél, két öltönyös csávó méregetnéd kín a ketrecet, mert nem néztél, hogy Szotyit rossz körülmények között tartjuk. Teljes abszurdum egyébként. Teljes abszurdum.
2: Igen. Van a Hófehérkében az a jelenet, amikor elkezd énekelni, és így tudja, hogy közére szállnak így a madarak. Szinte láttam, hogy kinn áll a teraszon.
1: Figyelj, ez nagyon jó ez a sztori, és még van esély, hogy visszajön? Vagy ha hazamész, akkor valószínűleg ott lesz?
2: Bro, mindjárt
0: jövök. Igen, mert már három napja ezt csinálja, hogy elszáll meg visszajön.
2: De mi a célja szerinted? Fészkelni fog?
0: Szerintem csak haver. Nem, ez kölyök.
1: Ja, hogy ő kicsi még, tehát ő csak egyszer haverkodik.
0: Igen.
1: Zseniális formák egyébként, igen. Hát nézzétek meg a Viktor oldalát.
0: Másik madaram is most. Mert ugye nincsenek ablakaim, ezért de tök jó a fedés. Beköltöztek most a rozsdafarkúak, az már most fiókák vannak, üvölt az egész ház a csipogástól, ahogy hozza a mama a kukacokat, most tele vagyok siklókkal, úgyhogy valahogy az állatok tényleg felfedezték ilyen Noé bárkájának ezt a helyet, amit építettem kb. Nekik amúgy.
1: Zseniális. Hát figyelj, én azért sok celeb posztot láttam, de mondom, nem az a hagyományos, a kicsi már Párizsban című.
0: Igen. Hát nálam ilyen ügyességet nem fogok.
1: Tényleg, tehát ez teljesen.
2: Egy óriás kígyó beköltözött a katyámba is.
1: Teljesen, teljesen szürreális.
0: Az már nagyon rég.
1: Igen. Na jó.
0: Az, hogy állandóan ki akar költözni.
1: Vigyázz magadra, Viktor. Örülök, hogy beszéltünk meg, hogy ilyen korán elértünk. Köszi, hogy ilyen váratlanul tudtunk csörögni. Csáó, vigyázz magadra. Mindenképpen egy unikális jelenség azért ő önmagában, ezzel a kinézettel, az élő, a gondolataival, ahol lakik, ahogy él. Tehát Viktor azért egy ilyen nagyon érdekes fazon. Teljesen szürreális.
2: Biztos az van, amit Anna mond, hogy jók az energiái.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: Rádió Max.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk ma este a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Gyümölcsárusokat ellenőrzött a fogyasztóvédelem. Jobbára napos időre számíthatunk ma is. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Szamóca és áfonya árusokat ellenőrzött a közelmúltban a fogyasztóvédelem. A hatóság azt közölte, az ellenőrzések során összesen több mint 2,6 tonna árut kellett kivonni a forgalomból, részben súlyos minőségi hibák, részben a nyomon követhetőség hiánya miatt. A szakemberek főként az utak szélén, közterületeken árusítókat ellenőrizték. A vizsgálatok folytatódnak, és a NAV is jelezte, jövő héten Baranya egész területén számíthatnak ellenőrzésre a szezonális zöldséget, gyümölcsöt kínáló kereskedők. A tavaszi-nyári időszakban számos szabadtéri rendezvény várja a látogatókat Baranyában is. Az eseményeken gyakran körhintákat, mászófalakat, ugrálóvárat is kipróbálhatnak kicsik és nagyok. A fogyasztóvédelem folyamatosan ellenőrzi ezeket az eszközöket a lakosság biztonsága érdekében. Baranyában a kormányhivatal közlése szerint tavaly 80 helyszínen több mint 100 eszköz üzemeltetését vizsgálták. Az ellenőrzések során 14 helyszínen tártak fel jogsértést. Ilyen esetekben az üzemeltetőt a hatóság elmarasztalja, és bírságot is kiszabhat. Az ellenőrzések idén is folytatódnak. A férfi vízilabda OB1 alsóházában pénteken a Miskolc otthonában játszott a PVSK Mecsek Fűszért. A hazaiak számára nagy volt a tétje a találkozónak, hiszen egy vereség a számukra azt jelentette, elúszik a remény a feljutásra. Nem így történt. A meccset jól kezdte a PVSK, ám a folytatásban a pécsiek játéka gyengébb volt, így a Miskolc végül 13-11 arányban győzött. A bajnokság még nem ért véget, a PVSK szerdán Budapesten a KSI ellen játszik majd. Új körforgalom épül Siklós közelében. A kivitelezési munkák miatt a Zombori utcában és környékén forgalmi rendváltozás érvényes. Felújítják a parkolót a Komlóverzum látogatóközpont mögött Komlón. A területet lezárták a forgalom elől. Több helyszínen is útépítési munkákat végeznek. Sebességkorlátozásra és útszűkületre kell számítani a Mohács-Pécsvárad, a Sátorhely-Villány és a Baksa-Szabadszentkirály összekötő úton. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is folytatódik a napos idő, gomoly és fátyol felhők megjelenhetnek az égen, csapadék viszont nem várható. Az északi-északkeleti szél napközben még többfelé élénk lehet, a hőmérséklet maximuma 26 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
4: Több mint 2000 ember véleménye alapján derült ki, hogy melyik testszám alkat számít igazán vonzónak a nők és a férfiak szemében.
5: Mondta,
6: hogy egy kicsit pocakos.
5: Nagy pocakos.
4: Kutatás során figyelt, különböző testzsír százalékos a férfiakat és nőket bemutató képet mutattak a résztvevőknek. Ki kellett választaniuk a legvonzóbb testalkatot.
5: A legvonzóbb testzsírt?
4: A legvonzóbb testzsírt. A közösségi oldalakon sokáig a szélsőségesen kigyúrt, vagy éppen a puhá pocakos férfi tesz számított divatosnak, de ez most megváltozott. Uh-huh. Ez most megváltozott. Jaj, jaj. Nézzük meg a kutatást. Női kutatás is született egyébként, és kiderült, hogy kit szeretünk mi a legjobban, és kinek örülünk a legjobban, ha a nőket nézzük, és a férfiak kit szeretnek a legjobban.
5: Köszönjétek, vízfejű. Legyen zsíros, hogy jó nagy fejjel legyen.
4: Jó nagy fejjel legyen. Igen, szóval, hogy ez a helyzet, és az van, hát bajba vagyunk, Feri. Te nagyon nagy bajba vagyunk.
6: Igen?
5: Na.
6: Mert, hogy
4: igen, mert az eredmények alapján a nők többsége a körülbelül 15%-os testzsír százalékkal rendelkező férfiakat találta a legvonzóbbnak. Ez a testalkat, ez jobbról a második kép, hát el kell, hogy mondjam, hogy...
6: Na most várjál már, azt mondtad, hogy a kigyúrtnak vége. Hát ez kigyúrt.
5: Nagyon kigyúrt.
4: Erősen sportos, egészséges, de még nem kelti a túlzásba vitt izomépítés hatását.
6: Jó, ez? Hát a olyan képen... kocka hasa van a csávónak, hogy almát lehet rajta reszelni, ne szórakozz.
5: Nálunk csak az néz ki, jó? Így, aki börtönbe szabadult.
4: Igen.
6: Igen, és 10 éve minden nap gyúr.
4: Mi van azzal a prekoncepció, hogy a nők szeretik a kicsit pocakosabb, kicsit
6: mackósabb. Megnyugtató apatest.
4: Ez akkor egy elmúló hóbort? Vagy egy nem hóbort, ez egy elmúló irányzat? Vagy időszak, hogy...
5: Ez úgy nézel rám, hogyha én ebben valaha játszottam volna ebben az iparágban, nem is értem.
4: Az én nézésem egy biológiai tényszerűség, hogy szemkontaktust tartok ebben a hírben, most nincs, nem azért nézek rátok, mert szemmel abuzálok.
5: Csak mert nézek.
4: Nem, igen.
5: Most nem látni akarok, most csak nézni.
4: Én most csak nézek, hogy beszélgessünk erről, nem vagytok ebbe benne. Nem, azért egy kicsit, nehogy is.
5: Én nagyon szerettem, amikor fiatal voltam, és akkor még nem tudtam, hogy milyen csomagolásban milyen lélek rajlik, így van, akkor nekem nagyon vonzóak voltak az igazán vékony testalkat, ilyen cérna fiúk, ilyen nagyon magasak.
6: És aztán mit tudtál meg róluk?
5: Hogy nagyon alacsony a vérnyomásuk.
4: Hogy borzasztóan unalmasak.
5: Igen, amúgy általában az derült, hogy borzasztóan unalmasak, és hogy semmi közös nincsen bennünk, tehát egy párkapcsolatban egy igazán magas ember fér bele, kettő nem.
4: De gyerekek, akkor az van, hogy egy kicsit azért tényleg elmúlt az apukatest, és a nők elmennek abba az irányba, hogy elkezdett számítani a külső, hogy azért nem a pocakos aputest már. Ez egy friss kutatás, és a kutatók is azon gondolkoztak, hogy ők is azt hitték, hogy nagyjából a 20-25%-os pasik nyernek majd, mert hogy a nőknek nem feltétlen az a fontos, hogy te mennyire vagy kisportolva, hanem hogy legyen mit fognia, az a mackósabb férfi az
6: úgy
4: oda lehet bújni, az úgy biztonságot kelt, és úgy azt a látszat az agya, hogy óvó, féltő és szerető.
5: De nem az a baj, hogy ezen a képen, ugye itt ugyanaz a férfi van különböző testzsír százalékokkal megjelenítve, hogy nem az a baj, hogy ez egy mexikói fickó.
4: De az is lehet egyébként, mi baj a mexikóiakkal.
5: Hát nem tudom, de...
6: Az a probléma ezzel a képpel, hogy a Magyarország férfiainak 95%-a a kép bal oldalán található.
4: Ő a 35%-os, ő a pocakos.
6: Hát ilyet nem találsz, hát ilyen 5 van Magyarországon, és ez 15% zsírtartalmú ez a csávó.
4: Az 15, és hát van még a 12,
6: azt mondanád, hogy semmi nincs benne. Figyelj,
5: én a tejfölből is csak a 20%-osat veszem meg.
6: Legyen minőség, legyen tartalom, igen. Legyen erő.
5: Íz.
4: Egyetértünk azzal, amit ír a hallgató, hogy a szarul kinéző nőknek tetszenek a pocakos pasik.
5: Na, ez hülye.
4: Ez nem így van.
6: Ez tök random.
4: Egy csomó jó csajnak van, ducibb, pocakosabb pacsia.
5: Nagyon sok pénz a számláját.
4: Így van. És ők a goldigerek, így van.
5: Nem, amúgy szerintem ez egyáltalán, szerintem a nőknek amúgy teljesen őszintén nem annyira számít a külső. És ezt azért mondom nektek, mert rengeteg mindent láttam már, és a nők szerintem legtöbb esetben jól akarják érezni magukat, és...
4: Nektek kevésbé számít a külső?
5: Szerintem igen.
4: Legyen esze, intellektusan, legyen vele jó, legyen humora, mindegy, hogy duci vagy kisportolt.
5: Hát nem hiába született meg, hogy csak az a mondás, csak egy fokkal legyen szebb az ördögnél.
4: Igen?
6: A nagyon nagy kérdés az is, hogy hosszú távú vagy rövid távú beruházáson gondolkodunk.
4: Ez most nem pénztárca, nem hosszú távú, rövid távú, ez csak az, hogy nekem ez a típus jön be, mint nő, igen, én ezt szeretem. Tehát, hogy ki mire,
6: igen,
4: ki mit
6: de
4: mond.
6: Az, hogy mondjuk elrabolnád a 15%-os férfit egy éjszakára kufirt, szólni, vagy egyébként életed végéig vele élsz. Lehet, hogyha ezt néznéd, a hosszú távot, azért mondtam, ott már nem lenne ez a fontos. Ott inkább azt mondanák a csajok, hogy legyen izgalmas, legyen érdekes, nem?
5: De egy jól kinéző palival hazamenni egy éjszakás kalandra, nekem nem feltétlenül ez inkább fenyegető, tudod miért? Mert
6: veszélyesek?
5: Nem azért veszélyes.
4: Megnyugodtam.
5: Oda jön
4: a kockás, ahol sem kerüljön vele, jó este?
5: Na ezt nem!
4: Menjünk ne olyan kisportos.
5: 60 felett van a pulzusom, hagyd el a házat! Nem azt, hogyha nincs kapcsolódás, érted, és csak annyi az ő hozzáadott érték, hogy szép, és hazamész fel, az egy nagyon kellemetlen szituáció, hogy ott vagy egy ilyen nagyon random szép fiúval, hogy így...
6: Hát de jó, de ott tudjuk, de hogy miről szól, ha ez egyszer fordul el.
4: De mondjuk frusztrál egy olyan nőt, aki nincs ennyire kisportolva, tehát nem azért félnek a kevésbé jó csajok, egy nagyon kisportú, úgyse tudom megtartani, úgyis minden nő rá megy, úgyis kisportolt, szexi, tehát nem frusztrál egy kevésbé jó nőt, hogy mondjuk egy 15%-ossal van együtt, aki azért eléggé ki van pattintva?
5: Hát, és szerintem nem, mert a nők rögtön ránéznek egy ilyen kockás hasra, és azt mondják, úristen, hogy ennek mennyi ilyen keratin meg szarja lehet a konyhában.
4: Keratin, ne szeretlek,
5: az keratin. Azt hogy kreatív, nem tudom.
6: A kreatív.
5: Nem fogom nézni azokat az 15 literes fehér és vödröket a konyha.
6: Tudod, mennyibe kerül a személyi edző?
5: Ezek már 8-kor alszanak, 2 óránként esznek. Én nem tudok több rizst megfőzni. Alkalmatlan vagyok erre.
4: Szóval oké, neked nőként ijesztő a 15%.
5: Vagy hát, mondod, ha nincs kapcsolódás, akkor nem tudok mit kezdeni azzal, hogy ezt...
4: És ha mondjuk van, jó arc, jó, dől belőle a poén, nagyokat nevetsz, hahotázol, hogy bruhaházol, muhaházol, iszonyat kapcsolódás van, és nagyon jó a teste.
5: Akkor már írok egy SMS Péternek, hogy sajnos itt most véget ért, a tödös utunk.
4: Igen,
6: menjen
4: amerre lát, kedves Péter.
5: Figyelj, egy nőt egy férfi meg tud nevettetni, és nem úgy, ahogy engem az előbb a folyosón valaki véletlenül megnevettetett kínomban, akkor azt hiszem, mindennél többet ér.
4: Oké, tehát akkor mi vagyunk az ösztönállatok, akiknek fontosabb, hogy a nő hogy néz ki, a nők meg magabiztosság, biztonságérzet.
6: Ne azt mondja a felmérés, hogy nekünk is
4: Na várjál, mondom a pasikat.
6: Csajokat.
4: Itt is meglepődtek a kutatók, és itt is elállt a szájuk, mert ugye mire gondoltak a pasiknál? Arra gondoltak a pasiknál, hogy ugye a 20-22% és nyilván a jó csaj, jó forma, jó mell, jó se, és az arra, hogy úgy ráböknek a férfiak, és nem, mert hogy kiderült, hogy a férfiaknál szintén hasonlóan elmúlt a nagyon kisportolt nők szeretése, és az jött ki, hogy a 30%-os testzsír, vagyis a nem nagyon vékony, de nem is nagyon dundi, középen lévő, de már van mit rajta fogni, most próbálom a képet leírni, széles csípő, vaskosabb combok.
5: Most egy olyan nőt nézünk, akik 20 évvel ezelőtt elítéltek volna kúros elhízásért, de most azt mondjuk rá, hogy
6: gyönyörű.
5: Ez egy átlagos test.
6: Azt mondjuk rá, hogy gyönyörű.
4: A 30%-os nyert 2000 férfinál, és nem a 22%-os, és nagyon kevés szavazatot kapott a 20%-os, nagyon kisportolt, nagyon vékony, nagyon sportos női testalkat, és a középen álló, hát azért diszkréten dundi 30%-os testzsírral vitte el a legtöbb pasi szavazatát. Itt is van valami változás akkor. 2 vagy 3 ezer pasi nézte meg ezt a képet, és bökött, hogy neki melyik nő. Én meglepődtek a kutatók is, mert ők a 22-et vagy 20-at vártak, hogy egyértelmű, hogy a férfiak így döntenek. De nem így döntöttek.
6: Én ezen jobban meglepődöm, mint
4: szerintem
6: a másikon.
4: Is. Üresek azok a pasik, mert azt hiszik, a kinézetük miatt semmit sem kell tenni a nőért, legyen ápolt és jó a humorérzéke, a kicsi pocak meg cuki. De nőknél jobban értem. Mi változott meg a férfiakból, hogy nem a 22% vagy a 20%?
6: Ugye, hogy... Azért mondom, hogy ez sokkal érdekesebb.
5: Ez szerintem teljes mértékben az evolúció miatt van így, mert mindenki tudja, senki nem akar éhezni ott egy 20%-os mellett, hanem azt mondja, hogy 30%-os az jó lehet az életvitele.
4: Aha, tehát ránéz a 20-as, azt mondja, biztos éhezik, finnyás, nem lehet fel egy jót kajálni.
5: Nem, azt mondom, hogy azért, hogyha hazamész, kitör a hűtőt, és van benne egy darab kamember sajt, amit 2000-ben kapott valaki.
6: Plusz egy joghurt, az már mindig kell, hogy legyen meg saláta.
4: Fél doboz eper és egy pici prosecco.
5: Igen.
4: Azért ez, azt nem essük el.
5: És a 30%-nál ő meg megkérdezi tőled este, hogy valamit nem kapunk, mert valamit tudna.
4: Igen.
5: Azért az egy jobb életstílus, nem? De amúgy tényleg nem tudom, szerintem valószínűleg, hogy téged nem vontak be a kutatásba, ezért alakult így ez a ez a szélsőséges szám.
6: Lejjebb tudtad volna vinni.
4: Nem adom a 22%-ot meg a 20%-ot, tehát hogy azért nagyon kis...
6: Eladjad már egy 25-nél már sikítanál.
5: Szóval 25-nél már felhívnál 112-t. Elnézést, vagy keveredtem.
6: Rátámad. Úristen, megeszik engem is.
4: Úgy érzem, megint egy régi videóval támadtam. Úgy érzem, megint a múltamból szeretnétek elővenni valamit, de akkor 20 éves voltam, és egy nagyon nehéz gyerekkorból jöttem.
5: És rossz fizikai állapotban voltam, de azóta már elbírok bármivel.
4: De azóta még jobban pusztítom az anyukat.
5: Figyeljetek, ez egy komoly feszültséget szül a stábban, amúgy, hogy mindenki engem kia állandóan. De, hogy ez...
4: Szóval úgy érzem, hogy ezt nem tudom betemetni nálatok, de most...
5: De már megint a betemetés, hogy...
4: nem adom. Figyelj, nézzek a 20%-os, az élete arról szól, hogy mennyi kalória, mit teszik, úgy eszik. A 45-35, meglepő, meglepő nekem a 30% a pasiknál. Tehát ezért érdekes a kutatás, hogy valamilyen tendencia változik, aztán a kutatók egyébként, hogy elmúlt a nagyon kisportolt férfiak és nők világa, és hogy elmehetünk abba az irányból az evolúció alapján, egy kicsit megengedőbbek vagyunk a párunkkal, és más típust választunk, mint ami az utóbbi 50 évben, hogy sportolj, légy fiatalos, legyen kocka hasod, irányzat volt, és minden sportszergyártó ezt a képet, ezt az újságot, ezt a óriás plakátot nyomta.
6: Mert ha belegondoltak, ez az elmúlt 50 év terméke.
4: Ez az 50 év, így van.
6: Évezredeken keresztül ott van a Milói Vénusz, érted, egy nő mindig azt üzente, hogy egészséges vagyok, alkalmas vagyok a gyerekszülésre.
5: Ezt tudjuk, hogy szerettem a sorozatokat?
6: Én szerettem. Ez egy plusz, ez is csak most jött. Igen. És igen? Egy idő, egy pár éve, jó, most már nem pár éve, azért 50 éve kezdett ez elterjedni, hogy akkor legyél sportos, legyél egészséges, legyél. És most ez mitől fordulna vissza?
4: Na, hát ez a kérdés. De egyébként maga az elhízás is, ha megnézi 60-as, 70-es évekbeli magyarországi képeket, vagy strandbeli képeket, azért igen, mint jelenség nem volt. Tehát tönkrement a táplálkozásunk közben, nagyon durván.
5: Egyedül lettem volna kövélyek, hogy gondoljatok bele.
4: Gondolj el, ott ülsz egy kis hűtőtáskával, egy fekete
5: képen, 60-as években, ezek az ilyen, senki nem el nem hízott, meg jönnék a vízbe, azért a jövőből jöttem.
4: De nagyon durva, de ezt megnézed mindenhol a világban, hogy 60-as, 70-es években még maga ez a típusú borzasztóan durva, ez nem volt. Nem volt, tehát valami nagyon elállítódott azért az emberekben. Igen, azért arra szavaztak a férfiak, mert otthon volt a feleségük, és nem akartak otthon veszekedni.
5: Szép. De én szeretném megvédeni a gírhes nőtársaimat, hogy gyönyörűek vagyok. Mindenki nagyon szép és kívánatos. Egyetlen dologra odafigyel, ne legyen büdös. Szóval a lényeg, hogy
4: Igen.
5: A csúnya... Minden mást meg tudok oldani, ti is tudjátok.
4: Igen,
5: és...
4: figyeljetek, hogy igen, ilyen, ha csúnya büdi, akkor már bármilyen jól néztek. Igen.
5: Ennyi, a többi azt megoldódik.
4: Elvileg dekoratív szép lány vagyok, vagy voltam ezelőtt 3 gyerekkel, az igazi szép, jóképű férfiak sose tetszettek, sokkal jobban megrabad az, ha jó a tartás, ha intelligens, kedves és jó humora van, és jó volt vele a szex.
5: Így van.
4: Tehát erősíti meg a női hallgatókat, hogy nem a kinézet számít nektek elsősorban, míg mi inkább azért először a kinézet alapján döntünk.
5: Én szeretem vonzóan csúnya férfiakat.
4: Vonzóan csúnya férfi... Mondja,
6: hát, de várjál, az ideál a Jeff Goldblum. Mm. Hát ő nem csúnya.
5: Nem, ő nem csúnya, de ő sem egy tipikus szépség. Hát nagy gülű szemei vannak, meg horgas orra, nagy magas, óriás kezekkel, jó illata és sejmes haja.
6: A horgas orr az mindent visz.
5: Amúgy jó a horgas orr, bírom a horgas orrat, igen.
4: Lady Gaga, tessék, mit mondtok róla? Nem egy tökéletes szépség, de nagyon-nagyon elkapná. Zsivány, írja Gaga. Lady Gaga.
5: Igen, Lady Gaga nagyon jó.
6: Nagyon-nagyon jó.
4: Nekem mindig a DiCaprio-nak a mozdulata ugrik be, amikor elmegy mögött az Oscar-gálán és csinál egyet, hogy ezzel így felnéz, tudod, hát, pedig... annyira genyó a DiCaprio, tudod, így. Whoopi Goldberg.
5: Azért ahhoz kell, szerintem, a húzás.
6: Igen.
4: Szerintem az már ott... az ínyenc kategória. Igen, Barbara Streisand.
5: Nagyon szép.
4: Igen.
6: Nagyon az
4: szép.
6: Az orr.
4: Kicsit banja is.
5: Igen. Nagyon szép, igen.
6: Igen.
4: Ugye?
5: Az első, az Ugly Pretty listán, az Adrien Brody. A filmnál.
4: Adrien Brody megvan, tudom, hogy így előttem van, hogy aha, ő kicsoda.
5: Igen, és ő
6: ott
5: sem.
6: Ott is nagyor.
4: Nagyor, igen. Ilyen kis fura, vékony, beesett, az mindig egy kicsit ilyen szomorú, ilyen...
5: Felhúz a szemölökét, ilyen...
4: Igen, és kicsit ilyen szomorú igen, tekintet.
5: Igen,
4: ugye?
5: A második, aki viszont nagyon durván ugly pretty, és amúgy elkaptam volna, hogyha nem tudnám róla, hogy milyen dolgai vannak most, az a Nicolas Cage.
4: Merkeli Béla, csúnya, de szexi.
5: Én őt úgy látom, mint egy ilyen rajzfilm kóla. Igen, rajzfilm kólának látom.
6: Jó, mi van a csajos listát
5: jó,
6: is
5: még hogy mondjam el, ami szerintem nagyon jó, Benedict Cumberbatch.
4: Hát ő egy, szerintem azért egy jó pali.
5: Ő egy jó pali, Benedict Cumberbatch. Úgy néz ki, mint egy gyík.
4: De valahogy én azt szeretem a filmjét, meg a sorozatokat,
5: összejön,
4: amit játszik.
5: Egy szó nélkül, semmit, soha nem néznék rá csúnyán, de hogyha ha teljesen racionálisan ránézze az arcára, úgy
4: hát
5: néz
4: van
5: ki,
4: benne valami, nem?
5: Úgy néz
4: hát,
5: ki, felemelt egy követ, és ott alatt meglepő, ott ül egy gyík, és ő az. Tehát, hogy, de, konkrétan úgy néz ki. Okay. Jó, a nőknél?
4: Oké, okay, nőknél ki van?
5: Akik vannak rajta, az első az a Whoopi Goldberg valóban. De.
4: Pretty,
5: a lista nem jó, viszont aki nagyon érdekes név rajta, és egyetértek vele, az a Sarah Jessica Parker.
4: Aha. Nekem sose volt. Még a ronda se szép kategória. Tehát, hogy...
5: Nagyon csinos. Nagyon csinos. Meg mindig lábújhegyen jár.
6: 30 kiló hát, az egész csaj.
5: Ahogy lehet, hogy amúgy a Sarah Jessica Parker a nőknek tetszik, nem a férfiaknak. Nem?
6: Hát nem tudom, én igen, sose tudtam.
4: Rami Malek, ő ugye a Queen filmben volt a Freddy, meg egy csomó igen, filmben játszott. Benne van valami? Igen?
5: Igen, csak szerintem ő
4: aprócska.
5: Nem. Aprócska, meg szerintem ő meleg.
4: Aha.
5: És hogy ettől
4: én ezt, na, azért, ő is megkapta.
5: De nem azt mondom, hogy nem tud nekem vonzó lenni, mert tudom, hogy nem vagyok érdekes számára valamiért.
4: Aha.
5: valami ott befogva.
4: Igen, igen. Hagyjuk a földrajzi távolságot. Igen. Kevin Bacon, hát ő az a klasszik, igen. Tehát az az ugly, de jó. Azért a Kevin Bacon a pokoli leckében mennyire nagyon jó volt, te jó Isten, de jó az a film. Azt mondja, hogy Daniel Craig, mit mondunk rá?
6: Hát nem,
4: ő azért egy jó pali.
6: Képű csávó.
5: Aha. Ő az, aki volt James Bond, ugye?
4: Igen, ő volt a James Bond, sokáig.
5: Hát neki is fura óra van. Amúgy Owen Wilson.
4: Owen Wilson, igen. Zabu Arpi?
5: Gyönyörű. Soha nem kérdőjelezném be, ő csak sima pretty.
4: Igen. Vörösszeplős lányok, vonzóak, írja valaki, de ugye nem volt név nélkül. Csányi Sanyi színészre jött még nagyon sok szavazat, Vincent Cassel és Woody Harrelsonra is érkeztek női szavazatok, hogy ez a nem klasszik szép, de hogy úgy Mads Mikkelsen. Aha, most láttam tőle pont egy filmet. Egy jó régi filmet, a Vadászat című.
6: És tetszett?
4: Jó film. Már ugye a Mads Mikkelsen, hát nekem kevésbé. Nekem kisbabom.
5: Na, jó, akkor Seal. Tudjátok, akinek az arca...
6: Igen, igen, törzsi tetoválás.
4: Szerintem erre azok a csajok adtanak, akik szeretik, hogy van valamilyen Scarface. Nem ilyen sepphely, vágás, tetoválás az arcon.
5: Nekem neked taszító, bejön? Taszító a Seal az arca, nem azért, mert csúnya, hanem mindig fényes a bőre.
4: Aha.
5: Nem, mindig fényesen van, nem tudom, miért csinálják ezt, hogy mindig fényesen bőre, és ebből arra vagy az van, hogy nagyon izzadékony, vagy pedig az van, hogy valami teszt az arcára, ami szerintem nem való neki.
4: Szent Király Alexander, lehet, hogy csak kognitív diszonancia miatt írja egy hallgató, utálsz valadikit, de közben nagyon.
5: Ez a hét szex.
4: Alexander egyébként sok jött, tehát, hogy a nem jó csaj, de mégis van benne valami kategóriában. Azt mondja, hogy Kilian Murphy, rá is nagyon sok, Jeff Goldblum is megérkezett.
5: Szálljátok le az uramról!
4: Michael Madsen és Rodney Mark is befutott, de Rodney Mark azért jó srác, tehát ő nem az ugly, de pretty kategória. Nem,
5: nem? Egy abszolút pretty face, tehát ennek egy ilyen kis, egy ilyen
4: kedves, jóképű, gyúr, tehát hogy ő igen, igen.
5: Jack Nicholson!
4: Mi van vele?
5: Ő fiatalon, nem is fiatal, ilyen 50-es éveiben szerintem.
6: Összeborzoltad
5: kopaszodó, lepukkant, rossz fiú, egy teljes, szerintem nagyon durva. Kivel járt Angelina Jolie, amikor még miért összett a Brad Pitt-tel?
4: Az Angelina Jolie kivel járt a Billy Bob Thornton-nal.
5: Billy Bob Thornton, tessék.
4: Bocsánat, hogy ezt is tudom. Ja?
6: Elég jó vagy.
4: Hogy? Honnan jönnek ezek csak így elő?
5: Van egy külön tekervényed erre.
4: Igen.
5: Na, de hogy hogy tök érdekes, nem? Hogy szerintem a Billy Bob Thornton-ban is valami nagyon vonzó.
4: Pedig de aztán... ő is az ugly, de pretty.
5: Hát ugye nagyon vékony, tehát ijesztően vékony, és az arcában van valami végtelen gonoszság, ami miatt haza kell kísérnie.
4: Oké, mondok még ilyet, aki ugly, de pretty, és ott a Cher. Tehát ő nem ez a klasszik kategória? Nem igazán jó csaj.
6: Jó csaj?
4: Igen?
6: Hát most már ugye 70 fölött van, de szerintem így 50-60-ig egész jól tartotta magát. De ő szép csaj.
5: Szép, de ő úgy szép, hogy így tudod néznéd, de mondjuk haza nem vinnéd.
3: És akkor egy rövid szünet,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Én darabolom neked a zenéket!
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul az elfűrészelt dalokjáték a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timbersports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timbersports World Trophy támogatásával.
2: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
1: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Yo, what's up? This is Mike Posner.
4: Csak igazi mai slágermű.

0: Komló legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A Baranyai Epret népszerűsítik jövő héten Pécsett. Számottevő csapadéktól ma sem kell tartanunk. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. A Baranyai Epret népszerűsítik jövő héten Pécsett. A Baranyai Gazdakörök Szövetsége kezdett kampányba, melynek részeként eperkóstolót tartanak május 30-án Pécsett. A szövetség jövő szombaton délelőtt 10 órára várja az érdeklődőket a búzattérre, ahol többet is megtudhatnak majd a baranyai eperről, és meg is kóstolhatják a gyümölcsöt. Véget értek a tavaszi érettségi írásbeli vizsgái. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint Baranyában 41 vizsgahelyszínen összesen több mint 4500 érettségiző adott számot tudásáról, emelt és középszinten. A vizsgázókra hamarosan a szóbelik várnak. Emelt szinten június 3-a és 10-e, míg középszinten június 15-től július 1-jéig tartanak majd a vizsgák. A Harkányi után a Siklósi fürdő is megnyitotta kültéri medencéit. A létesítmény a közösségi oldalán azt jelezte, a hosszú hétvégén már elérhető a sportmedence, a kültéri ülőmedence, és próbaüzemben elindították a sprayparkot is. A gyermekmedencéknél azonban felújítási munkákat végeznek, így a strandnak ez a része egyelőre nem üzemel. A Horgász Egyesületek Baranya megyei szövetsége és a Pécsi Horgász Egyesület is ponytelepítéseket végzett a pünkösdi hosszú hétvége előtt. Összesen 4400 kilónyi ponty érkezett a vizekbe. A pikkelyes és tükrös példányok a Pécsi tóba, a Kovács Szénájai tóba, a Malomvölgyi 2-es, az Üszök pusztai, a Zengő 2-es és az Iván Batthyány tóba kerültek. Új körforgalom épül Siklós közelében. A kivitelezési munkák miatt a Zombori utcában és környékén forgalmi rendváltozás érvényes. Felújítják a parkolót a Komlóverzum látogatóközpont mögött Komlón. A területet lezárták a forgalom elől. Több helyszínen is útépítési munkákat végeznek. Sebességkorlátozásra és útszűkületre kell számítani a Mohács-Pécsvárad, a Sátorhely-Villány és a Baksa-Szabadszentkirály összekötő úton. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is folytatódik a napos idő, gomoly és fátyol felhők megjelenhetnek az égen, csapadék viszont nem várható. Az északi északkeleti szél napközben még többfelé élénk lehet. A hőmérséklet maximuma 26 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: keresik a James Bondnak a legújabb szereplőjét. Hogy ki legyen a James Bond? Na tessék, tippeljünk akkor egyet, hogy a mostani politikai túl korrekt PC, nem is tudom milyen világban. Szerintetek ki lesz az új James Bond?
1: Szerintem, ha James Bondot kéne az országból választani, akkor az legyen, figyeljetek, figyelj rám, ide figyelj, szemkontaktus, figyelj, mondom, figyelj, rám
0: nézel. Tudom, kit fogsz mondani, igen.
1: Friderikus Sándor.
0: Jaj, de nem rászámítottam.
2: Megleptél.
1: Igen. Nem látjátok magatok előtt, hogy rázva, nem keverve.
0: Hát de, azt mondjuk pont igen.
2: Rázva,
0: nem keverve. De nem is színészre gondolok, hanem hogy tényleg, tehát szerintetek mi? Én, nekem van tippem, de akkor nézzük meg, ázsiai, fekete, nő, trans, fehér férfi. Tehát mi lesz, mit fog szimbolizálni az új James Bond? Mit mondtok? Szerintem nem az hagyományos angol...
2: Biztos, hogy nem fehér férfi, azt kihúzhatod.
0: Sean Connery, Pierce Brosnan, nem. Craig David, kik voltak még?
1: Craig David.
0: Vagy nem Craig David, az egy énekes.
2: Daniel Craig. Craig David.
1: Nick Carter.
0: Justin Timberlake. Nem, várj, tehát ki volt, várj, ha kezdtük a... Ki volt az első James Bondunk?
2: Sean
0: Connery. Sean Connery. Volt egy, akinek sose jut eszembe a nevembe. Sosem nem jött eszembe, ugye Pierce Brosnan, Sean Connery, Daniel Craig.
2: Roger Moore is
0: Roger Moore, és van még Timothy Dalton. De jó vagyok!
2: Timothy Dalton.
0: A Timothy Dalton.
2: És George.
1: Borzasztó lesz,
2: George
1: szokod,
2: Lazenby.
1: Aztán...
0: Mi?
2: Megvan ez nektek? George Lazenby.
0: George Lazenby?
2: Igen. Sose tudtam.
0: Nem, Daniel Craig volt az utolsó.
1: Daniel Craig, David, ez pedig Stolandes volt a magyar hangja.
2: Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, és... Timothy Dalton.
0: Hát a Lazenby hamar kiesett, az senkinek nincs. Egy Timothy Dalton, Pierce Brosnan.
1: Nekem a Pierce Brosnan volt az igazi.
0: Oké, én azt mondom, a Pierce Brosnan, hogy szerintem Daniel Craigből egyet sem láttam, én a Roger Moore-t is szerettem.
2: Én a Sean-t is.
0: Sean is jó.
1: Jaj, persze, okay. Hazafelé húz.
0: De akkor felnőtt, fehér, angol szász, elegáns, középkorú férfi volt eddig a James Bond. Most hol tart a világ, hogy szerintetek ki lesz a James Bond? Neki mondjon egy tippet, és megjegyezzük, és aztán, ha kiderül, akkor visszahallgatjuk.
2: Angliai lesz, de bevándorló.
0: Igen?
2: Vagy bevándorló gyermeke.
0: Szír.
2: Szerintem nem a fekete, szerintem a színesbőrű fekete. Én arra
1: Michelle
2: tippelek.
1: Obama?
0: Tehát feka.
2: Igen.
0: Fekete.
2: Fekete.
0: Csoki.
2: Igen.
0: Jó, tehát van egy
2: tippünk.
1: Tudod még
2: valami?
1: Várjuk. Várjuk türelmesen. Nézzük, milyen szavakat ismersz még.
0: Ez a csúsztál, most te csúsztál, mi nem csúszunk veled. Ezzel most te akarsz.
2: Csak hallgatjuk.
0: Jó, tehát azt mondod, hogy egy fekete ember lesz az új James Bond, mert hogy akkor már ugye amerikai színészek is mindig minden filmben kell, hogy legyen egy fekete, de már csak akit elütnek meg megvernek, hanem most már ugye

0: apát légy színe, nekem nincs bennem. Jó, tehát akkor a női vonalon vagy. Szerinted női
1: jeans
0: gondom. Edzel,
1: van neked egy melbakockát, ha úgy van.
2: Majd, kisebb, csak nézd rá. Hát nem is nő.
1: Nem.
2: Hát na, akkor az egy naliás, neked nő férfi. Legyen.
1: Aha. Igen, de ő nagyon-nagyon vonzó és férfi.
2: És tehát angol.
0: Van egy, de várjál, most van, van egy feketénk és van egy férfink, eddig így állunk?
2: Nem, van egy fekete férfink.
1: Ott van Aldi tessék. Aha. Azért?
2: És van egy nőnk.
0: Tehát akkor egy fekete és egy nő.
2: Igen. Aha. De a nő a nem lesz jó a Melissa McCartney.
0: De nem is, nekem most nem az kell, hogy kijátsza, ja, hanem hogy hova jut el az őrület, amiben vagyunk, hogy ugye már akarják, hogy a sztereotípiákkal menjen szembe, hogy nem játszhatja ezt, nem sajátíthatja ki ezt a szerepet egy fehér, angol vagy amerikai férfi, mert James, de James Bond egyébként az volt. James Bond már a regényekben is egy olyan ügynök volt, aki egyébként angol, és magas, és jóképű, és ez így van, de ezt is átírják, ezzel is leszámolnak, tehát akkor fekete férfi és nőt mondtok.
1: Igen, aha. De jogosan teszik fel a kérdést a hallgatók, hogy miért ezzel foglalkozunk, miért nem azzal, hogy ki lesz a következő Linda?
0: Ez is nagyon fontos. Ez is nagyon fontos.
2: Azt kizárjuk, hogy az LMBTQ...
0: Hogy egy transz,
2: vagy egy meleg, vagy bárki.
0: Én most már látva a mesék átírását, meg látva ezt az őrületet, meg ez az egész tényleg pszichót, amiben vagyunk, nem zárom ki. Tehát tényleg nem zárom ki, hogy adnak kicsit önmaga komikájával, vagy önmaga paródiájával a sorozat, de hány mese vált már önmaga paródiájával azért, mert olyan főszereplőt adtak. Tehát a kis hablányt is játszottam már tényleg, fekete nő, meg nem tudom. Tehát láttál már sok őrületet ebbe a pszichóba.
1: Nem tudom, hogy miről beszélsz pontosan, de én elhatárolódom, és igen, Feri, szerintem menjünk haza. Balázs, most egyedül szeretném beszélgetni a nézőkkel, és szerintem jól fogod érezni magad. És várnak a demokrata barátaid, de lehet, hogy hallom.
0: Úgy látom, hogy én mennem kell. Na már kipipáltátok a két legjobb tippet.
1: A leges, legfontosabb az.
2: A nőként akkor borul a James Bond is. Érted?
1: De miért? Az amerikaiaknál nulla, lehet James Size.
2: Igen,
1: lehet
2: a nő. Igen. Na, de ez egy angol. Is.
1: A másik pedig szerintem az, hogy egy jó színész nem határoz meg sem az etnikuma, sem pedig a szexuális hovatartozása, hanem egy jó színész az eljátszik bármit, okay. És itt az a lényeg, hogy jó színész legyen.
2: Igen, de itt nem a színészi kvalitások kellenek hozzá, hanem hogy ikonikusan a James Bond szerepe az egy fehér férfi. Így lett megírva.
0: Így lett kitalálva.
2: Lehet
0: igen.
2: Rajta változtatni, de nem biztos, hogy ez most előnyére
0: ez,
2: válik.
0: Hogy
2: érted?
0: Ezzel kell, nem merjük azt fölvállalni.
2: Igen, hogy ő legyen az.
0: Igen, ez egy karakter. A regényekben, filmekben, könyvekben így létezett, 100 éve így létezik. Igen. Merjünk ugyanazok maradni, és ne feküdjünk egy őrületet. Hogyha nem játssz el egy fekete férfi a James Bondot, akkor az már, nem tudom, akkor valamilyen.
1: Nekem az a bajom ezzel az egész gondolatmenettel, hogy olyan fajta tudatosságot teszünk ebbe bele, amiben nem biztos, hogy szükség van. Mert szerintem a legtöbbször egy jó szerep az úgy ragad magával, hogy jön egy rettenetes jó színészi játék, és azt mondta, hogy akármennyire szürreális, akkor ezt így elhiszem.
0: Nyilván. De ha egy fekete férfit igen, választanak, azt azért választják, mert ott van egy...
2: Igen.
1: Mi baj, ott van Balázs? Megint voltam a szülésed.
0: Ez az hozzáállás, hogy felvetted azt, hogy legyen egy fekete férfi James Bond, és azt mondják, hogy na nézd a rasszistát. Nem kérdezhetem én meg, hogy nekem a James Bond az egy fehér, angol, egy öltönyös...
2: Egy csajozós, egy nagyon elegáns.
1: Jó, akkor legyen érted? Jimmy Bond, és akkor legyen a magyar rím.
0: Jimmy Bond, oké. Legyen egy fekete félszemű transzkerekeszékes törpe. Tessék, na?
1: Tessék, rezve, nem keverje.
0: Érted? Erről egyébként most nagy dilemmázás, meg nagy társadalmi párbeszéd.
1: Mi dilemmázunk?
0: Nem, a szakma.
2: Szerintem ez megint a túlgurítása ennek a labdának.
0: Na. Igen, tehát hófehérkét se játssza el egy igen, fekete nő, nem érted? Mert ne játssza el. Tehát, hogy, mert ő hófehérke, ő egy fehér bőrű. De félreérted. Hát ez most tökre félreérted. Azért, mert... Na, itt a rossz a megvilágítás. Aki megkérdez egy ilyet... Hát ez nagy baj. Aki megkérdez egy ilyet, az egyből rasszista. Nem, ez nem így van.
1: Hogy nem lenne egy csuki a fejedem?
0: De most
1: egy kis könnyebb tenni ezt a beszélgetést.
0: Én elmondom neked, hogy állok a játszótéren, és homokozom, te meg pakolsz fel egy csúszdára, és le akarsz rajta tolni. Miközben én tök békésen homokozom a banyamat, homokozom, ahol ott szart egy kutya.
1: Nem, te állsz a homokozó szélén, és nagyon-nagyon furcsa szemmel nézel az idegen gyerekeket.
0: Nem, nem így van. Hát, érted, nézek a hófehérkét is. A Disney berendelte a hófehérke élőszereplés adaptációját, és egy fekete színésznőt választottak. Mert a Disney annyira PC, és annyira nem tudom mi, érted, hogy akkor oda... Miért játssz el a hófehérkét? Miért?
2: És hogy fogják hívni akkor őt?
0: És mi lesz?
2: Nem hívhatod így.
1: Annyi mindenre beszélhetnénk.
0: Nem is értem.
1: 3 millió hallgatják ezt a rádiót, és te ezt a döntést hoztad meg.

0: szülje. De most az, hogy 3 millió hallgatják ezt a rádiót, és én hoztam meg ezt a döntést, hogy a szám, hogy nekem... Ez most akkor én ezt vállalom.
1: Vagy egész életedben szarszakot fogsz élni.
0: Ez is a játék része. Vagy ilyen leszek minden nap, mint Bajer Zsolt az Echo TV-n, vagy pedig az lesz, hogy szarszagot érzek egész életemben. Szerinted miért tolom ezt ennyire? Mert nem akarok szarszagú lenni egész életemben.
1: Nincs egy szerkesztő ennek a műsornak, hogy van.
0: És írja valaki, a hófehér kell, lesz a korom sötétke.
2: Na, tessék.
0: Nagyon szeretem. Jó, oké, tehát akkor szerinted ki lesz a James Bond? Nő, fekete, ázsiai vagy transz? Én mondom akkor az ázsiai, tessék. Találnak egy ázsiai színészt, bevállom az ázsiai.
2: És szerintem most kis áltozások lesznek, még nem jön a nő, most még férfi lesz, de színes bőrű, fekete.
0: Színes bőrű, van egy női tipünk, van egy ázsiaink, Zsül, viszed a transz tippet?
3: Mit visz? Conchita Wurst.
0: Conchita, te a szélsőséges vonalon vagy.
1: Szerintem egy közepes termető házi macska fogja játszani.
0: Valaki azt írja, hogy már most szarszagot érzek. A játék, örök életedre elveszed a szaglásodat, vagy szarszagú leszel, de te nem érzed. Ugye ezen polemizáltunk, ez így kapcsolódik ide.
1: Srácok, egyszer egy dokumentumfilmes csapat elkísérne minket csak egy hétre, hogy történik ez a műsor szerkesztés. Jaj, nagyon szeretnétek ezt az egészet.
0: Fontos. A gyerekek, a Disney most rendelte be a Hófehérke élő szereplős adaptációját. Hát mi van? Érted? Mi van? Istenem. Hát mi történik itt?
1: A legjobb az egészben az, hogy Anna, mered maga elé a monitor,
2: hogy és úgy fogok ebből beszofot.
0: Igaza van.
1: Nem fogok megszólalni, mert rohad ez a világ, tudod? Rohad ez a világ.
0: Igaza van. Elindult.
1: Mi a véleményed erre a témára?
4: Amikor meg kell kérem változtatni a 10 kicsi néger című könyvnek a
0: Agatha
4: Christie-t, akkor miről beszélünk? Mereven nézek magam elé este.
0: Mindjárt megfullad, miért?
4: Hát ez...
0: Érted? 10 kicsi néger, és nem
4: 2020-ban az unokája döntött úgy...
2: Hogy ne legyen ez a könyv.
4: Hogy ne tegyék a nagyit indexre. Érted? Hogy itt tart a világ. Azt írta meg, hogy 10 kicsi néger. Nem lehet. A Helikon könyvkiadó már úgy adja ki nálunk is, hogy nem ez a címe.
0: Élet ez így.
2: Hát tökre igazad van.
4: Az Oscar díj odaítélésén milyen kritériumok vannak? Meg kell felelni a PC világnak.
0: Van egy PC kritérium.
4: Akkor hol van a művészi szabadságot?
0: Így van.
4: Hát milyen kritérium? Ott is, amit felsoroltatok, annak kell megfelelni. Jó, ha nincsen benne ez, meg amaz, akkor nem nevezheted az Oscar-díjra a filmet.
0: Így van. Jó, ezért kértem a tippeket. Ez körülbelül 2 hónap múlva kiderül. A fekete férfi vezet, a nő a második, Zsülnek a Conchita tripje befutó lehet, de
4: legyen
0: itt tartunk
4: egy
0: James Bond.
4: Legyen egy Jason Momoa.
0: Egyébként a Momoa nem is rossz, James Bond karakter.
4: Az azért sok dolognak megfelel a világ szempontjából.
0: Állítanak most írja kopia Whitney Houston dokufilmet, egy fehér férfi játszom.
4: Így van. De emlékezünk, amikor a J.K. Rowlingot szétszették, amiatt, hogy azt mondta, hogy...
0: Ő azt mondta, hogy neki az a nő, aki menstruál. Mondott egy ilyet. Hát figyelj.
4: Nem rosszaságból mondta.
0: Szétszették.
4: Elnevezték róla az iskolát, levették a nevét. Megkurcolták, ledarálták őt gyakorlatilag.
1: Glúcius átkot szórtak rá.
0: Igen, akarták égetni, hogy kimondta, hogy neki az a nő, a nő, és azt mondta, hogy neki...
4: És ezt nem mondhatja el?
0: Hát meglincselték.
4: Meg, pontosan.
0: Konkrétan évekig parkolópályára tették. Most már újraír, meg rehabilitálták, igen, talán, igen, meg visszajött ebből, de hogy ő se értette, hogy ezzel mi a baj.
1: Visszadták neki a kis klaviatúráját?
4: Visszadták a kicsikét!
0: A kis afroki kenecskével most már újra tökéletetje a Harry Potter!
1: Istenem!
0: Na jó van. Oké, gyerekek, hát...
1: Köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Ha ez az utolsó műsor volt, akkor öröm volt önökkel egy fedélzeten szolgálni.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tanuljunk játszva a közlekedés biztonságról. Május 30-án a Zsolnai negyedben vár mindenkit a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság egy élményekkel és játékkal teli családi napra, interaktív VR és szimulátorpontokkal, rengeteg szórakoztató feladattal, rendőr, tűzoltó és mentőautóval. Mindemellett déltől kettőig minket is megtalálsz, hiszen Molnár Kristóf a helyszínen vár igazi mai slágerekkel és kívánságműsorral. Találkozzunk a Zsolnai negyedben május 30-án, és tanuljunk játszva együtt!
3: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba? Streaming csatornákat néz? Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét! A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
4: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. Részletekért és további elektromos modellek kiemelten kedvező áraiért forduljon a Schneider Autóház hivatalos BMW márka kereskedéseihez Pécsen és Kaposváron. BMW kötőjel schneider.hu.
5: Egészségpercek a Rádió 1-en a Hemaplazma támogatásával.
6: Ma végig kísérünk a konkrét folyamaton. Mi történik, amikor már a donációs ágyon fekszel? Miután asszisztenseink kényelembe helyeztek, egy steril, egyszer használatos tű segítségével összekötnek a plazmaferezis készülékkel. Ne ijedj meg, ez nem fájdalmasabb egy sima vérvételnél. A gép szakaszosan dolgozik. Először levesz egy kevés vért, egy centrifugában szétválasztja tőle a plazmát, majd a számodra fontos alakos elemeket, a vörös vértesteket és a vérlemezkéket azonnal vissza is juttatja a szervezetedbe. Ez a ciklus többször ismétlődik, amíg el nem érjük a testsúlyodhoz mérten meghatározott gyűjtött plazma mennyiséget. Közben te csak pihensz, olvasol, majd beszélgetsz a többi donorral. A folyamat végén sóoldat infúziót is kapsz, hogy pótoljuk az elveszített folyadékot, így a szervezeted regenerálódása már abban a pillanatban megkezdődik. Az egész alig egy órát vesz igénybe, de a hatása felbecsülhetetlen.
5: Te is kedvet kaptál a plazmaadáshoz? Gyere el hozzánk a pécsi Hemaplazmához, a Sliven üzletház Barókus utcán. Segíts másokon, és közben te is profitálj belőle.
7: Május 30-án buborékba borul Pécs. Kóstold meg közel 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjét a megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán. Ha ott voltál az adventi porcelánon, akkor ne hagyd ki ezt sem. Ne maradj le, válts egyet most, és kocincs velünk egy különleges helyszínen. További információ a pannonborbolt.hu oldalon.
8: Napsütés, terasz, friss ízek. I love Pécs Café.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, Balázsék extra pillanatai után pedig most már a Rádió 1-es zenéké lesz a főszerep. Üdv mindenkinek, nagyon kellemes pünkös vasárnap délelőttöt a mikrofonnál Kismerti, és most már csak órák kérdése, és indul az év bulia, a Rádió 1 születésnapi fesztivál a Budapest Parkban. Ezt az órát Accent dalával kezdtük, ezt a dalt egyébként élőben hallhatjuk majd ma, hiszen Accent is ott lesz a nemzetközi sztárjaink között, ahogy a Switch Disco, Sam Felt és Cyril is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, már csak pár óra, és indul a Rádió 1 születésnapi fesztivál a Budapest Parkból. Remélem, hogy nagyon sok mindenkivel találkozhatunk majd, a hallgatóinkkal. Érkeznek a nemzetközi sztárok Budapestre. Na de, hogy mit csinálnak mindeközben a Rádió 1-es DJ-k? Hogyan készülődnek? Nem sokára felhívok valakit élő adásban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Hogy darabolom neked a zenéket?
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
2: Na, Eszter, itt fogd meg, szorítsd!
3: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egy fél 11 után járunk egy kicsivel, és hát a világsztárjai már úton vannak a Budapest Park felé, sokan szerintem még csak úgy Magyarország felé, még meg se érkeztek Budapestre, hogy arra gondoltam Rádió 1-es, hogy így fel fogok hívni minden órában egy Rádió 1-es DJ-t, hogy velük mi a helyzet, és tárcsázom a Regál Lilit. Ébren vannak már ilyenkor a DJ-k? Alszanak még? A kis éjszakai élőlények ők, nem?
1: Hello!
0: És felvette. A DJ-k ilyenkor már ébren vannak. Szia Lili, kis Márti, Rádió 1.
1: Szia Márti, hát én már ezzel készülök a bulira.
0: Na persze, fogadjunk, hogy most keltél fel, fél 11 jó után.
1: Nem olyan rég, mert tegnap is éjszakáztam, viszont fejben már tényleg készülök. Külön fellépő szettem lesz, külön ruha készül. Fú, elképesztően várom tényleg most már az estét.
0: És ilyenkor már megvan a playlisted, és megvan, hogy miket fogsz játszani, vagy ránézel a közönségre, hogy az első sorban, szerintem ők annak örülnének, hogy...
1: Minden közönség más, és szerintem úgy lehet a legjobb bulit csinálni, hogyha az adott közönséghez próbálod a szettedet igazítani, úgyhogy én így tervezek.
0: Na fiasztod, hogy kik után fogsz fellépni? Nézem itt a line-upot, a Cookie fog kezdeni, ugye ez minden évben is szokott lenni, aztán Beggy Diszkosit, Accent, Metzger Vicky, Sam Felt, Yamina, Speech Disco, és utána jössz te. A Cyril előtt.
1: Igen, a két világsztár között, ami egy óriási megtiszteltetés, ez egy nagyon nagy feladat, úgyhogy igyekszem a lehető legjobb szettet vinni.
0: Tavaly találkoztál valakivel, így a nemzetközi sztárok közül? Volt valamilyen ilyen harmadik típusú találkozási élményed?
1: Persze, mindig ott vannak a backstage-ben, és általában nagyon-nagyon jó fejek. Egy külön nagy élmény, hogy például egyszer a Good Boys odajött hozzám, hogy nagyon tetszett nekik a szett, amit játszottam, úgyhogy általában nagyon jó fejek szoktak lenni.
0: Ezt fogod játszani? Bibi Rexa, New Religion?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Igaz is lehet.
0: Hogy egy mémet idézek, jó találgatást és tippelgetést.
1: Igen.
0: 5 óra után kiderül. Majd Lili, veled is találkozunk, akkor nem sokára. Hagylak itt készülődni, meg kisütni, kivasalni a hajad, meg ilyenek. Akkor hamarosan találkozunk a Budapest Parkban. Puszi!
1: Így van, sziasztok!

0: Rádió 1-en hamarosan. Indulhat a tánc Lady Gaga dalára, aztán együtt táncol minden Rádió 1-es a Budapest Parkban, hiszen 5 órakor kapcsoljuk a külső helyszínünket, a Rádió 1 születésnapi fesztivált. Rádió 1-esek, találkozunk nem sokára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió 1.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
2: Sporttörténeti mérföldkőhöz érkezett a PTF Ac asztali tenisz szakosztálya, hiszen most először a klub férfi és női csapata is bejutott az Extraliga Final Four mezőnyébe. Ráadásul a döntőt Pécsen tartják május 23-án és 24-én. Szurkoljunk együtt a PTF Ac stadion utcai csarnokában, hogy megszerezzék a bajnoki címet. Buborékba borult Pécs. Több mint 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjével egy különleges helyszínen. A megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán kocinthatnak a látogatók május 30-án. További információ a pannonborbolt.hu oldalon. Közlekedésbiztonság témakörben családi napot tart a rendőrfőkapitányság Baranya vármegyei balesetmegelőzési bizottsága. Interaktív VR élmények, biztonsági övés borulás szimulátor, rendőrségi és katasztrófavédelmi járművek, veteránautók, drón bemutatók, kutyás engedelmességi program, rengeteg játék és előadás hasznos infokkal május 30-án szombaton 10 és délután 4 óra között a Zsolnai Kulturális Negyedben. A rendezvény ingyenes, részletek a Baranya vármegyei rendőrség Facebook oldalán. Gyereknap a Bikali élménybirtokon május 30-án. Rengeteg élmény vár benneteket, lesz VR kaland, önkéntes tűzoltók és mentőkutyák, lenyűgöző solymász bemutató, tübörgő lovagi torna és Ugi Mama varázsiskolája. 5 éves korig ingyenes a belépés, a nagyobbak pedig ajándék fapatkát kapnak. Ne maradjatok le! Részletek élménybirtok.hu. Rally családi és gyereknap június 6-án Hosszúhetényben a focipályán ingyenes programokkal. Többek között lesz léghajószínház, arcfestés, légvárak, szimulátor, Sárközi Barnabás bűvész, happarti és este diszkó. Hamarosan ismét felpörög a hangulat a Villányi rendezvény téren, ahol a legendás Tankcsapda és Pepe Videó diszkó gondoskodik az élményről június 5-én. Egy tökéletes péntek este, szuper zenékkel, barátokkal és kiváló villányi borokkal.
0: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: megszólalnak. Zene, akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a fesztiválra készülődéshez is. Végre mondhatjuk, hogy ma indul a Rádió 1 születésnapi fesztivál, pont 5 órakor, és egyébként az élő közvetítésünk is akkor kezdődik a weben és a Rádió 1 összes frekvenciáján. Jönnek a nemzetközi szupersztárok, Switch Disco, Accent, Sam Felt, Cyril, és hát a Rádió 1-es DJ-k is. Az előző órában már rácsörögtem Regál Lilire, hogy milyen hangulatban készülődik, mert mindenki nagyon izgatott. Ebben az órában is felhívok egy Rádió 1-es DJ-t. Ki legyen? Ha mondjuk a Jamina, megkérdezem, mit csinál.

0: Panic at the Disco, High Hopes, itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. Na hát óriás diszkó lesz itt ma, kérem szépen, a Budapest Parkban, Rádió Egy születésnapi fesztivál, és hát úgy döntöttem, hogy rácsörgök a DJ-nkre, hogy mit csinálnak, mennyire készülnek már a mai napra.
1: Igen, tessék.
0: Hát Jamina, szia, itt a Rádió Egy, Kismárti.
1: Nem volt van a számod, jó reggelt. Figyelj, hány óra van, Kismárti, ne arra gudja.
0: Kérdez, hogy hallanak most a Rádió Egyesek, és most nem ilyen privátba beszélgetünk, Jamikám. Köszönöm szépen mindenkinek. Jó, ezt letudom annak, hogy ilyen kis éjszakai élőlények vagytok, DJ-k, ugye?
1: Hát igen, vasárnap délelőtt hány óra lehet ilyenkor, reggel értem haza.
0: De akkor te engem soha nem hallasz adásban, miről maradsz tele? Hát élet az ilyen?
1: Úristen, nem, hát azért most eltoltam magam.
0: Igen.
1: Hát ne haragudj, valóban. Na, lehetne máskor is neked a műsorod, mert ezt a DJ-k nem hallják.
0: Na hát ez nagyon, nagyon szomorú, nagyon szomorú. Ez
1: ilyenkor
0: most szembe sértünk. Készülsz már a ma estére? Csak mindenki felhívok szépen, hogy tud-e róla, hogy jelenése van a Budapest Parkban.
1: Mindenki hogy örülhet, hogy te 11-kor ma felhívsz minket. Igen, szóval persze, abszolút, ugye most ez így hosszú hétvége, vasárnap nem szoktunk fellépni, de hát ma nagy nap van. Szerintem mindenki, ezt én neki nevében mondhatom, hogy készülünk, mint az állat. Azért ennyi ember előtt meg végre nem az éterben vagyunk, ugye, hanem húsvér közönségünk van, és az a Rádió Egy közönsége. Én erre minden évben kifejezetten készülök. Külön ruhát tervezek ilyenkor, hogy miben megyek. Azért ugye ezt nem minden alkalommal tesszük meg, és ilyenkor azért tök jó smink, tök jó ruha, meg hát nyilván az a szett, amit játszani fogunk, azért arra is időt kell ilyenkor szánni, meg hát ugye világsztárok előtt után fogok fellépni, úgyhogy még durvább a helyzet.
0: Nagyon más adrenalin, amikor nem csak egy klubban vagytok, hanem tényleg egy ilyen nagy fesztivál színpadon?
1: Hát hogyna, persze, azért ott egyrészt elveszettnek érzem magam, az be kell azt a színpadot olyankor tölteni energiával, mozgással, tánccal akár, ami tőlünk telik, és igen, azért egy ekkora közönséget koordinálni, hozzájuk beszélni, teljesen más.
0: Igen, és egy világsztár után lépsz a színpadra, ugye este 7 körül jön majd Sam Felt, és az ő DJ-szettje után Jamina, a mi kutyán kölyke.
1: Igen, Senyóba leszek, képzelt Sam Felt és Cicisco ég között. Tökre durva, mert talán így még nem is léptem fel soha, pedig 12 éve a zenélek már, de ilyen még nem történt, úgyhogy ezért is egy kicsit be vagyok tojva, azért szerintem ez egy tök nagy teher.
0: Hát ez
1: Sam Felt után és Cicisco előtt.
0: Szintlépés lesz, Jamikám, akkor találkozunk nem sokára, délután.
1: Jó vagy, jó körbehívogatás
0: hát,
1: neked.
0: Köszönöm Márti, szépen.
1: Köszönöm, hogy felkeltettél, és további szép délután nektek, és találkozunk a hallgatókkal. Puszi mindenki.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió 1.

társai, Regál Lili, Jamina, Metzger Viktória, Lotfi Begi, Gauri, Nyui, Pürmi, Christopher, Antonio, a Loving Arms, Full Max, Joer Junior, Kollár, Brickley, Lil Cox és a Stadium X.

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. My name is Billy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nem sokára találkozunk Rádió 1-esek a Budapest Parkban. Ki az, aki ott lesz? 0620-311-111. Hát Dori és az anyukája biztosan írták, hogy 100 halombattáról indulnak nem sokára. Hú, ott

0: és Stanfeld, Sweet Cisco, Extent, Rádió 1-es DJ-k találkozunk nem sokára. És itt van Ábel, halló!
1: Halló! Jelenleg készítem elő a tanuláshoz szükséges dolgaimat.
0: Ó, nagyon precíz vagy.
1: Köszönöm szépen.
0: Mit fogsz tanulni, Ábel?
1: Mai nap matematikát, földrajzot, holnap pedig irodalmat.
0: Istenem, én lettem volna ilyen tudatos a te korodban. És kinek üzensz most?
1: Az egyik győri barátomnak, Hall Tamásnak.
0: Mit csinál a Hall Tamás?
1: Jelenleg horgászik az apukájával.
0: Hát mi más csinálhatna Hall Tamás, mint horgászik éppen? Ábel, jó tanulást neked, remélem, egy picit azért így lazítasz is majd a hétvégén, és köszönjük, hogy itt vagy velünk.
1: Én.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
4: Ez itt Texas, drágám.
3: Új föld.
5: Jó lesz itt élni, nem igaz?
4: Majd teszünk róla.
3: Új ellenfelek.
5: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
3: Új szabályok.
6: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
7: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
5: A béke még odébb van.
3: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Svájci precizitás minden egyes csészében.
9: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
8: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
9: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
8: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
10: Egészségpercek a Rádió 1-en a Hemaplazma támogatásával.
11: A plazmaadás egy igazi win-win szituáció, ahol mindenki nyer. Természetesen az első és legfontosabb a segítségnyújtás, hiszen a donorok nélkül sok beteg esélyt sem kapna a gyógyulásra. De mit kapsz te, mint donor? Először is egy rendszeres egészségügyi kontrollt. Minden egyes alkalommal ellenőrizzük a vérnyomásodat, a fehérje vérszintedet, a hemoglobin szintedet és a véred összetételét. A rendszeres laborvizsgálatokkal pedig folyamatos visszajelzést kapsz az állapotodról. Ezt követi a kényelem. A Hemaplazmánál modern, légkondicionált környezetben pihenhetsz, ingyen wifivel és barátságos csapattal várunk. Nem feledkezünk meg az idő értékeléséről sem, minden sikeres donáció után költségtérítést és különböző juttatásokat adunk, amivel megköszönjük. Köszönjük az önzetlenségedet. Ezen felül a donációt követően szendvicset, csokoládét és korlátlan folyadékfogyasztást is biztosítunk számodra.
10: Te is kedvet kaptál a plazmaadáshoz? Gyere el hozzánk a Pécsi Hemaplazmához, a Sliven üzletházban Rókus utcán. Segíts másokon, és közben te is profitálj belőle.
9: Íz mindenek felett! Fedezd fel a megújult Kikelet éttermet Pécsett, ahol a teleki ízek bisztró stílusban, magyaros rafináltsággal kerülnek a tányérodra. Egy laza ebéd, randi a város felett, Pécs legszebb panorámájával vár. A Kikelet. Foglalj asztalt, gyere pünköstkor. Kikelet. Íz mindenek felett.
1: Reklámot hallottál.
12: 2026. május 24-e déli 12 óra van. Ez a Hírtér Baranya a Rádió 1-en.
0: Hírtér Baranya, a pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en, Ince Anna Máriától.
12: A Hongkongi Baptista Egyetem továbbképzési iskolájából, a Pécsi Tudományegyetemről és az Egyesült Államok Béli Clemson Egyetemről származó nemzetközi kutatócsoport új eredményeket tárt fel a biofóbia, vagyis a természettől való félelem gyökereiről a hongkongi felnőttek körében, számolt be a PTE. A tanulmány a napokban jelent meg a Brit Ökológiai Társaság vezető nemzetközi folyóiratában, a People and Nature-ben. 1430 hongkongi lakost vizsgáltak meg, annak feltárása érdekében, hogy a természethez való kötődés, az undorérzékenység és a társadalmi demográfiai háttér hogyan alakítja a fenyegető állatoktól, például a kígyóktól, pókoktól, és a nem fenyegető állatoktól, például az egerektől, denevérektől, gilisztáktól való félelmet. Az eredmények rávilágítottak a természethez való kötődés központi szerepére a biofóbia csökkentésében, míg az undorérzékenység területspecifikus hatásokat mutatott. A szociodemográfiai tényezők kevésbé voltak szoros kapcsolatban a jelenséggel, ami arra utal, hogy további kutatásokra van szükség azok hatásának feltárásához. Dr. Sam Lau, a tanulmány vezető szerzője, a Környezet és Emberi Egészségügyi Kutatóközpont vezetője azt mondta, az olyan erősen urbanizált városokban, mint például Hongkong, ritkák a vadon élő állatokkal való közvetlen találkozások. A tanulmány arra irányul, hogy megértsék, hogyan alakítják a nem közvetlen kapcsolódási útvonalak a fajokról alkotott ismereteket, és hogyan járulnak hozzá a biofóbiához. A nemzetközi kutatócsoport, köztük a Pécsi Tudományegyetem munkatársa, dr. Zsidó András Norbert egyik legfontosabb megállapítása, hogy nem a természet iránti pozitív attitűd, hanem a tényleges élmények képesek igazán csökkenteni a félelmeket. Ezen túlmenően a vizsgálat kimutatta, a veszélyes állatoktól való félelem akár az ártalmatlan fajokra is átterjedhet, ami a természethez fűződő kapcsolat további gyengüléséhez vezethet. Eredmények arra hívják fel a figyelmet, hogy a természetes élmények pótolhatatlan szerepet játszanak a félelmek leküzdésében és az ember-természet kapcsolat erősítésében. A tanulmány hangsúlyozza, az urbanizáció előre haladtával kulcsfontosságú olyan programok és oktatási megközelítések kialakítása, melyek elősegítik az emberek közvetlen kapcsolatát a természettel, és ezáltal csökkentik a biofóbia hosszú távú hatásait. Szamóca és áfonya árusokat is ellenőrzött a közelmúltban az ország különböző pontjain a hatóság. Összesen több mint 2,6 tonna árut vontak ki a forgalomból. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint az intézkedésre részben súlyos minőségi hibák, mint például penészedés, romlás és nem megfelelő tárolási körülmények, részben pedig jelentős nyomon követhetőségi hiányosságok miatt került sor. Az útszéli árusokat vették górcső alá a szakemberek, és több esetben is megállapították, hogy az árusok nem rendelkeztek az áru eredetét igazoló dokumentumokkal. Nem tudták hitelt érdemlően igazolni a termékek származását, illetve hiányoztak a kötelező jelölések és tételazonosítók. Mindez azért veszélyes, mert ilyen termékek esetében egy esetleges élelmiszerbiztonsági probléma vagy megbetegedés során lehetetlenné válik az áru útjának visszakövetése, ami különösen súlyos kockázatot jelent a fogyasztók számára. A hatóság arra figyelmeztet, hogy az útszéli árusok gyakran feltűnően alacsony árakkal próbálják vonzóvá tenni termékeiket, ám a kedvező ár sok esetben komoly kockázatot jelenthet. A nem megfelelő hőmérsékleten, gyakran közvetlen napsütésben vagy poros, szennyezett környezetben tárolt gyümölcsök gyorsan romolhatnak, és akár egészségügyi kockázatot is jelenthetnek. A fogyasztóvédelem ezért arra kéri a vásárlókat, hogy a zöldség és gyümölcstermékeket lehetőség szerint ellenőrzött, szabályosan működő kiskereskedelmi egységekben, piacokon vagy üzletekben vásároljanak, ahol biztosított az élelmiszerek nyomon követhetősége és az alapvető higiéniai körülmények is rendben vannak. Az ellenőrzések a jövőben is folytatódnak, a jogsértő árusok bírságra, az áru lefoglalására és megsemmisítésére számíthatnak. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt, a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait követve idén is 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, illetve több mint 200 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum is várja azokat a családokat, melyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Dóka Imre őrnagy, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője, közleményében azt írta, sokak számára ismerős a nyitott szertárkapuk elnevezésű rendezvény, amely évek óta nagy népszerűségnek örvend, és amely gazdag programjával nyújt betekintést a laktanyák mindennapjaiba, a legkülönfélébb korosztályok számára. Május utolsó vasárnapján, gyermeknapon, a tűzoltó laktanyák délelőtt 10 és délután 4 óra között előzetes regisztráció nélkül látogathatóak. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, de bizonyos felszereléseket és eszközöket is ki lehet majd próbálni. A nap folyamán a laktanyákban próbariasztásokat is tartanak, így az érdeklődők azt is láthatják, mi történik akkor, amikor tűzesethez vagy balesethez riasztják a tűzoltókat. Idén Budapesten a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma, vidéken pedig más tematikus múzeumok, emlékszobák és kiállítóhelyek várják a gyerekeket és a felnőtteket. A résztvevő tűzoltóságok listája, köztük a baranyai létesítményeké is megtalálható a katasztrófavédelem hivatalos oldalán. Hivatalosan is elindult a szezon a pécsi Káptalan kertben. Pénteken a Quimby kezdte meg a sort a koncertezők között, szombaton pedig pótolták a Kowalski meg a Vega és a No Sugar koncerteket, melyek az esős idő miatt legutóbb elmaradtak. De egyenesen Los Angelesből érkezett Exhibit is, hogy egy nagy bulit csapjon a közönségnek. Az idén 35 éves Quimby zenekar születésnapi koncertre várta a közönséget, majd Kowalskiék csaptak a húrok közé szombaton az esti órákban. Jövő héten újra a Káptalan kertbe érkezik a Pécsi Dalnapja, ahol az elmúlt közel fél évszázad legismertebb, legjobb és legnépszerűbb pécsi dalait gyúrják össze egy egész estés nagy zenei örömünneppé. Érkezik majd Pető Szabi, Kekó és Vén Miki triója, akik egy Kispál és a Borzdal mellett egy Punani Massif mashupot is játszanak majd. Június 12-én pénteken az esti órákban a Bagosi Brothers Company koncertezik majd. Május 28-án pedig a Los Angeles-i hip-hop legenda Exhibit érkezik a kertbe. Júniusban Majka is Pécset lesz majd, őt 5-én lehet majd látni, szintén a Káptalan kertben. Ez volt a Hírtér Baranya, a Rádió 1-en.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, mai sláger megy. 99.4.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Gyönyörű, kellemes hétvégét, szép napot. A stúdióban Molnár Kristóf, baranyai témákkal foglalkozunk délután kettőig, például, hogy külön rekord kísérlet zajlik Mohácson. Pontosabban várják most a tömeget, hiszen délután 2 órától a Selyemgyár kulturális negyedben szeretnének felállítani egy új rekordot. Cél, hogy minél többen csatlakozzanak egy közös kolótáncoláshoz. A hagyományőrzés mellett biztos, hogy emlékezetes lesz a buli. Szerencsére jó időnk van hozzá, marad a 25-28 fokos átlag hőmérséklet hasonlóképp a következő napokban. Marad a nyárias kánikula jövő héten is, szerencsére eső csapadék nélkül, úgyhogy találóak lesznek a nyári slágerek. Mi hozzuk a következőt, Ray Dalton dala itt a Rádió 1-en. Molnár Kristóf a stúdióban, a 99,4-en Komlón.

0: Le is pörgött a hétvégi Daily Mix zenei lista, így a programajánlatokkal folytatom, aztán Taylor Swift énekel nálunk pár perc, és forog a The Fate of Ophelia.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Egészségpercek a Rádió 1-en a Hemaplazma támogatásával.
4: A plazmaadás körül még ma is sok tévhit kering, amiket ideje tisztázni. Sokan félnek, hogy a plazmaadás gyengíti az immunrendszert, vagy hogy elfogy a vérük. Az igazság ezzel szemben az, hogy a szervezetünk elképesztő regenerációs képességgel bír. Az elveszített folyadékot és fehérjéket pár nap alatt újra termeli. Sőt, ez a folyamat még ösztönzi is a szervezet megújulását. Egy másik gyakori tévhit, hogy a folyamat fájdalmas vagy veszélyes. A valóságban a tűszúrás csak egy pillanatig érezhető, utána pedig csak a pihenés marad. A hemaplazmánál használt eszközök mind egyszer használatosak és sterilek a fertőzés veszély elkerülése érdekében. Sokan azt hiszik, hogy ez egy órákig tartó elfoglaltság, pedig a donáció folyamata mindössze egy óra. Ne hagyd, hogy tévhitek tartsanak vissza a segítségnyújtástól. Győződj meg róla személyesen, hogy milyen egyszerű és biztonságos ez a folyamat nálunk.
3: Te is kedvet kaptál a plazmaadáshoz? Gyere el hozzánk a Pécsi Hemaplazmához, a Sliven üzletház Barókus utcán. Segíts másokon, és közben te is profitálj belőle.
5: Íz mindenek felett! Fedezd fel a megújult Kikelet éttermet Pécsett, ahol a teleki ízek bisztró stílusban, magyaros rafináltsággal kerülnek a tányérodra. Egy laza ebéd, randi a város felett, Pécs legszebb panorámájával vár. A Kikelet. Foglalj asztalt, gyere pünköstkor. Kikelet. Íz mindenek felett.
6: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba? Streaming csatornákat néz? Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
2: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
0: Sporttörténeti mérföldkőhöz érkezett a PTFEAC asztali tenisz szakosztálya, hiszen most először a klub férfi és női csapata is bejutott az Extraliga Final Four mezőnyébe. Ráadásul a döntőt Pécsen tartják május 23-án és 24-én. Szurkoljunk együtt a PTFEAC stadion utcai csarnokában, hogy megszerezzék a bajnoki címet. Gyereknap a Bikali élmény birtokon május 30-án. Rengeteg élmény vár benneteket, lesz VR kaland, önkéntes tűzoltók és mentőkutyák, lenyűgöző solymász bemutató, tübörgő lovagi torna és Ugi Mama varázsiskolája. 5 éves korig ingyenes a belépés, a nagyobbak pedig ajándék fabatkát kapnak. Ne maradjatok le! Részletek élménybirtok.hu. Buborékba borul Pécs. Több mint 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjével egy különleges helyszínen. A megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán kocinthatnak a látogatók május 30-án. További információ a pannonborbolt.hu oldalon. Közlekedés biztonság témakörben családi napot tart a rendőrfőkapitányság Baranya vármegyei baleset megelőzési bizottsága. Interaktív VR élmények, biztonsági övés borulás szimulátor, rendőrségi és katasztrófa védelmi járművek, veterán autók, drón bemutatók, kutyás engedelmességi program, rengeteg játék és előadás hasznos infokkal május 30-án szombaton 10 és délután 4 óra között a Zsolnai Kulturális Negyedben. A rendezvény ingyenes, részletek a Baranya vármegyei rendőrség Facebook oldalán. Rally családi és gyereknap június 6-án Hosszúhetényben a focipályán ingyenes programokkal. Többek között lesz léghajószínház, arcfestés, légvárak, szimulátor, Sárközi Barnabás bűvész, happarti és este diszkó. Hamarosan ismét felpörög a hangulat a Villányi rendezvény téren, ahol a legendás Tankcsapda és Pepe Videó diszkó gondoskodik az élményről június 5-én. Egy tökéletes péntek este, szuper zenékkel, barátokkal és kiváló villányi borokkal.
2: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, mai sláger megy. 99

0: Boom, boom, boy. Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Foglalkozunk a komlói hírekkel, egy kis kultúra jön, a klasszikó rendezvény és a Pöndői Néptánc Együttes is szóba kerül. Vonalban Polics József, Komló polgármestere.
1: Igen, én már nagyon sokszor elmondtam, hogy Komló a kultúra fővárosa, és hogy megyejogú városokat megszégyenítő kulturális sport és egyáltalán közösségi élet folyik a városba. Ennek az egyik zászlós hajója a Pöndői Néptánc Együttes, amely idén ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját, és mivel mondhatom, hogy 38 éve itt vagyok különböző beosztásokban a városban, így részt vettem a Néptánc Együttes megalakulásában is annó, és nagy figyelemmel kísértem a folyamatos fejlődésüket, és örülök neki, hogy gyermekeim is tagjai voltak ennek a csapatnak, amely ma már teljes generációkat átölelő szinten végzi a tevékenységét, hisz a tökmagoktól a szenyorokig minden korosztály ott van a próbákon, ott van a színpadon, most, amikor születésnapi évzáró ünnepséget tartanak, és több napon át kell tartani, mert minden alkalommal megtöltik a 338 székkel rendelkező csodálatos Tóth Ferenc Színház és hangversenytermünket. Én gratulálok a Pöndői Néptánc Együttes vezetőinek, akik végig hittek abban, hogy egy olyan feladatot vállaltak föl, amely nélkülözhetetlen egy jó közösség meglétéhez, és a Pöndői közössége az egy hatalmas, erős közösség Komló városában, és ezt soha nem fogjuk elfelejteni. Németh Csillának, Podpác Beának, Kir Zolinak és az őt követő fiatalabb csapat, vezető csapattársaknak, hogy egy ilyen egyesületet működtetnek, és egy ekkora létszámnak adnak folyamatosan kulturált szórakozási lehetőséget. A klasszikó az egy ennél fiatalabb kezdeményezés, hisz azt tervezzük, hogy idén 6. alkalommal kerül megrendezésre Komló városában. Ez a zongorához kapcsolódó művészeti találkozó és bemutató, amely szintén a Tóth Ferenc Színház és Hangversenyteremben kerül megrendezésre. Ez év vége felé, konkrétabban november 5-én indul a háromnapos rendezvény. November 5-e az éppen a Színház és Hangversenyterem átadás átvételének a születésnapja lesz, tehát ilyen szempontból is egy meghatározó esemény, ahol lehetőséget biztosítunk nem csak a komlói, hanem a megyében működő zongorát oktató zeneiskolások számára is, hogy találkozzanak itt olyan ma már nagy tehetségekkel, nagy művészekkel, akik mondjuk a mi esetünkben innen indultak el, és ennek a fő szervezője és motorja Fuchs Diana, aki jelenleg Bécsben tanít és dolgozik, de Komlóról indult el a pályán. Várjuk az idei 6. alkalommal megrendezésre kerülő klasszikóhoz a támogatókat, a segítőket, annak érdekében, hogy biztos költségvetési háttérrel tudjuk megrendezni ezt a magas színvonalú rendezvényt.
0: Polics Józsefet, Komló polgármesterét hallottuk.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy gyereknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt. Rengeteg helyen 153 hivatásos és 329 önkormányzati, illetve önkéntes tűzoltóság és múzeum várja azokat, a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Nem rossz buli, nézz utána a részleteknek, pláne ilyen jó időben érdemes kimozdulni. 25-27 fokot mérhetünk, jövő héten lesz 29-30 a maximum, hát nem panaszkodhatunk is. Remélem a slágerek miatt sem lesz. Szem Felt újdonsága a folytatásban, ő következik itt a Rádió 1-en. I find my way through the darkness.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek

Pontosan beleszik egy gyümölcs elhetünk, hiszen most pünkös vasárnap tartja meg a Budapest Parkban rádiónk a szülinapi partiját. 5 órától kapunyítás, aztán a legfelkapottabb Rádió 1-es DJ-ink sorakoznak, majd külön nemzetközi világsztárok is jönnek. Ezzel kapcsolatban is rengeteg infót hallhat nálunk, sőt, természetesen élőben a helyszínről is jelentkeznek majd a kollégák. Én viszont már elköszönök, majd holnap hétfőn dél és kettő között hozom ismét a baranyai témákat. Addig is kellemes hétvégét, szép napot, Molnár Kristófot hallottad a 99,4-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
2: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
3: Sporttörténeti mérföldkőhöz érkezett a BTF Ac asztali tenisz szakosztálya, hiszen most először a klub férfi és női csapata is bejutott az Extraliga Final Four mezőnyébe. Ráadásul a döntőt Pécsen tartják május 23-án és 24-én. Szurkoljunk együtt a BTF Ac stadion utcai csarnokában, hogy megszerezzék a bajnoki címet. Buborékba borul Pécs. Több mint 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjével egy különleges helyszínen. A megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán kocinthatnak a látogatók május 30-án. További információ a pannonborbolt.hu oldalon. Közlekedésbiztonság témakörben családi napot tart a rendőrfőkapitányság Baranya vármegyei balesetmegelőzési bizottsága. Interaktív VR élmények, biztonsági övés borulás szimulátor, rendőrségi és katasztrófavédelmi járművek, veteránautók, drón bemutatók, kutyás engedelmességi program, rengeteg játék és előadás hasznos infokkal május 30-án szombaton 10 és délután 4 óra között a Zsolnai Kulturális Negyedben. A rendezvény ingyenes, részletek a Baranya vármegyei rendőrség Facebook oldalán. Gyereknap a Bikali élménybirtokon május 30-án. Rengeteg élmény vár benneteket, lesz VR kaland, önkéntes tűzoltók és mentőkutyák, lenyűgöző solymász bemutató, dübörgő lovagi torna és Ugi Mama varázsiskolája. 5 éves korig ingyenes a belépés, a nagyobbak pedig ajándék fapatkát kapnak. Ne maradjatok le! Részletek élménybirtok.hu. Ralli családi és gyereknap június 6-án Hosszúhetényben a focipályán ingyenes programokkal. Többek között lesz léghajószínház, arcfestés, légvárak, szimulátor, Sárközi Barnabás bűvész, happarti és este diszkó. Hamarosan ismét felpörög a hangulat a Villányi rendezvénytéren, ahol a legendás Tankcsapda és Pepe Videó diszkó gondoskodik az élményről június 5-én. Egy tökéletes péntek este, szuper zenékkel, barátokkal és kiváló villányi borokkal.
2: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló. Miért hallgatják egyre többen a

zene, ha új zene, akkor is rádió egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, Puerto Rico-i életérzés az imént, és csörgünk, úgy látom, úgy hallom. Halló!
1: Szia, Márti! Most megyünk a Budapest Palma Rádió egy születésnapi fesztiváljára.
0: Na, honnan indultatok?
1: Olivér vagyok, Debrecenben.
0: Ó, hát akkor hosszú utatok lesz, vagyis hát már tart egy ideje, gondolom.
1: Igen.
2: Szia, Márti, nem akartunk egyszerre beszélni. Kukival beszéltünk, már ígért nekünk egy közös szerfit. Gerivel is beszéltünk, már csak te hiányoztál.
0: Na, hát tessék. Hát akkor nem sokára találkozunk. Hol jártok most egyébként? Hol tartotok?
2: Rekettyés pihenőben vagyunk, bemegyünk a benzinkútba egy kávéra.
0: Na, hát kelleni fog az energia, úgyhogy jó, hogy magatokhoz vesztek egy kis koffeint. Akkor ott találkozunk a buliba. Köszi, hogy becsörögtetek.
2: Nagyon szépen köszönjük.
0: Vigyázzatok magatokra útközben. Sziasztok.
2: Szia.
0: Na most már tényleg nincs sok hátra, 5 órakor nyílnak a kapuk, és indul a Rádió 1 születésnapi fesztivál a Budapest Parkban.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kevesebb, mint 3 óra. Rádió 1-esek, és kapcsoljuk a külső helyszínünket, vagyis a Budapest Parkot. Indul a Rádió 1 születésnapi fesztivál, és most egy újabb DJ-t tárcsázok.
1: Haló!
0: Begikém, Kismárti, Rádió 1. Szia! Ébren vagy ezek szerint, te is?
1: Szia, Márti! Ne viccel, hogyne! Hogyne lennék?
0: Úton vagy már a Budapest Park felé? Hogy kell elképzelni most így vasárnap délutánodat, Begi?
1: Még nem. Egy nagyon sikeres péntek-szombati fellépés után vagyok. De ma úgy keltem, hogy ez egy különleges nap, hiszen nekem minden évben nagyon különleges dátum a Rádió 1 születésnapi fesztiválja. Így a mai is, úgyhogy izgatott vagyok már az estével kapcsolatban. Ha jól számolom, akkor ez lesz az 5.
0: Uh-huh. Igen, ugye Kuki fog kezdeni, ugye 5 órakor kapcsoljuk a helyszínt, és nem olyan sokára, aztán jössz te, diszkósít, és az első nemzetközi produkciónk Accent, de ugye akiket nagyon várnak még rajtatok Rádió 1 DJ-ken kívül a hallgatóink, akikkel is végre személyesen találkozhatunk, az a külföldi sztár Dömping, ugye Sam Felt, a Switch Disco, a Cyril. Switch Disco-t láttál már ilyen élő DJ-szettet? Hallottál már?
1: Élő DJ-szettet nem láttam, de a Covid idején nagyon jó kis streamingeket csináltak, és úgyhogy én akkor ismertem, és kezdtem el követni a munkásságukat, úgyhogy én is nagyon várom az összetjüket.
0: Te is készülsz akkor mashupokkal?
1: Én 2-szer is leszek a nagy színpadon, délután egy rövidebb etapra fogok felmenni, és aztán az éjszakában pedig egy hosszabb szettet tudok készülni. Ehhez mérten délután sok saját zenét is fogok játszani, remixet, aztán este pedig a keményebb ritmusok élet a főterem.
0: Nagyon tudatos vagy. Begi, akkor találkozunk nem sokára a Budapest Parkban. Tudod, mit ezt a Switch Discot meg neked küldöm most speciálba?
1: Jaj, de kedves vagy, és a kedves hallgatókat meg azt üzenem, hogy hétegre süt a nap, meggondolkozzatok, el kell indulni a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Jó a szó, Begi, ott találkozunk nem sokára. Puszi!
1: Sziasztok, szia, szia!

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Hogy darabolom neked a zenéket?
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul az elfűrészelt dalokjáték a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
2: Na, Eszter, itt fog meg szorítsd!
1: Feri, vigyázz!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy 3/4-3 környékén is, és ez azt is jelenti rádió egyes, akkor most már nem sokára kapunyítás, igyekezzünk, kiparkodjunk, nehogy lekéssünk itt Kuki szettjéről, ugye így fog kezdődni a rádió egy születésnapi fesztivál, aki valamiért nem tudott lenni velünk, hát ezt nagyon-nagyon sajnálom, remélem, hogy sokan találkozunk nem sokára, de lesz élő közvetítés az összes frekvenciánkon és a weben is. Cyril Stanfelt, a Switch Disco, Accent, a nemzetközi sztárjaink, aztán ugye a rádió egyes DJ-k is ott lesznek, megelevenednek az igazi mai slágerek. Stanfelt a folytatásban, aki, hát egy érdekes tény róla, Buddha középső névvel született, nem azért, mert buddhisták lennének a szülők, de állítólag, amikor világra jött, így összekuporodva, hosszú fülcimpáival olyan volt, mint egy kis Buddha szobor. Hát azért humoruknál voltak a szülők, az biztos. Szóval picivel több, mint 2 óra múlva nyílnak a kapuk, indul az élő közvetítésünk, kezdődik a nyár első igazi bulija, a Rádió egy születésnapi fesztivál a Budapest Parkban. Most hozom Stanfeltet.
1: What's up? I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

egy, csak igazi mai sláger megy, dance, dance, dance, hát az lesz. Óriás nagy tánc a Budapest Parkban, 5 órakor kapcsoljuk a külső helyszínünket, és hát ebben a pillanatban is rengetegen tartanak a fesztivál helyszíne felé, és kezdetét veszi hamarosan a Rádió egy születésnapi fesztivál, a nemzetközi sztárjaink is megérkeztek már Budapestre, Cyril, Sam Feltz, Switch Disco, Accent nem egyedül érkezik, Tóth Abigaillel lesz egy közös produkciójuk, aztán ugye az After Party-n folytatódik a buli, és ezzel kapcsolatban frissült például a Facebook oldalunk is. Itt látható, hogy 3 színpad lesz, egy klasszik színpad, egy nagy tánctér és egy jungle. A klasszik színpadon Bárány Attila, Kuki, Hanvai PG, DJ Junior, Antonio Nyuvik, a nagy tánctéren Stadium X, Lotfi Begi, Regálili, Wilcox, Pubi, Jauri, a jungle színpadon pedig Joel Junior, Christopher, Brick Lake, Loving Arms, Pool Max és Kollár. De minden az események kapcsolatos info ott van a Facebook oldalunkon, a weboldalunkon, a visszaszámlálás pedig folytatódik Györke Attilával. A Rádió egy top 50-ben találkozunk nem sokára a Budapest

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió egy le-

0: Ötletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
2: Sporttörténeti mérföldkőhöz érkezett a BTF Ahac asztali tenisz szakosztálya, hiszen most először a klub férfi és női csapata is bejutott az Extraliga Final Four mezőnyébe. Ráadásul a döntőt Pécsen tartják május 23-án és 24-én. Szurkoljunk együtt a BTF Ahac stadion utcai csarnokában, hogy megszerezzék a bajnoki címet. Gyereknap a Bikali élmény birtokon május 30-án. Rengeteg élmény vár benneteket, lesz VR kaland, önkéntes tűzoltók és mentőkutyák, lenyűgöző solymász bemutató, tübörgő lovagi torna és Ugi Mama varázsiskolája. 5 éves korig ingyenes a belépés, a nagyobbak pedig ajándék fabatkát kapnak. Ne maradjatok le! Részletek élménybirtok.hu. Buborékba borult Pécs. Több mint 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjével egy különleges helyszínen. A megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán kocinthatnak a látogatók május 30-án. További információ a pannonborbolt.hu oldalon. Közlekedésbiztonság témakörben családi napot tart a rendőrfőkapitányság Baranya vármegyei balesetmegelőzési bizottsága. Interaktív VR élmények, biztonsági övés borulás szimulátor, rendőrségi és katasztrófavédelmi járművek, veteránautók, drón bemutatók, kutyás engedelmességi program, rengeteg játék és előadás hasznos infokkal május 30-án szombaton 10 és délután 4 óra között a Zsolnai Kulturális Negyedben. A rendezvény ingyenes, részletek a Baranya vármegyei rendőrség Facebook oldalán. Rally családi és gyereknap június 6-án Hosszúhetényben a focipályán ingyenes programokkal. Többek között lesz léghajószínház, arcfestés, légvárak, szimulátor, Sárközi Barnabás bűvész, habparti és este diszkó. Hamarosan ismét felpörög a hangulat a Villányi rendezvény téren, ahol a legendás Tankcsapda és Pepe Videó diszkó gondoskodik az élményről június 5-én. Egy tökéletes péntek este, szuperzenékkel, barátokkal és kiváló villányi borokkal.
0: Ez volt a Rádió egy napi ajánló. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió egyet. Köszönjük!
3: Köszönjük!
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50. Taylor Swift újdonsága, az Opalite a folytatásban. Hát van-e nagyobb esemény a világon Taylor Swift esküvőjénél? Van. A Rádió Egy születésnapi fesztiválja, Taylor Csipcsuk bulicskája eltörpül emellett. Az viszont szinte biztos, hogy házassági szerződést kötöttek az egybekelés előtt. Taylor vagyona $2 milliárd körül mozog. Travis Kelce sem szegény egyébként, de az ő vagyona jócskán elmarad $90 millió. Dátum és helyszín nem publikus, de a sajtó nyár elejére tippeli az esküvőt. Olyan gyorsan itt lesz, mint a szülinapunk.

Ja, és ha már frissebb darabok Cyril-től, Sonny Federa Think About Us-hoz is van egy brutál jó remixe.

0: Most is így csörög a mobilja. Az biztos, hogy a rádió egy top 50-ben egy-két perc múlva játszani fogom. Ez a 35.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Hogy darabolom neked a zenéket?
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Jövő héten indul az elfűrészelt dalok játéka Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
1: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
3: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió egy top 50. A 35.

Itt a Rádió 1, ez a Top 50. Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvencei szólnak hétről hétre. Ezeket a dalokat pörgettük nagyon sokat ezen a héten, de hangulatban és feelingben mi már a Rádió 1 születésnapi fesztiválján vagyunk. A négy világsztárunkkal, a Rádió 1 DJ-vel igazi Ibiza hangulatot varázsolunk a Budapest Parkba, sok-sok fellépőnkkel és a zeneinkkel. Aki lemarad, nagyon fogja bánni. Minden évben bánják a social médiában kommentelők, látva az élő közvetítést, a videókat, hallva a hangulatot. Úgyhogy szerintem még most agyaljon mindenki azon, hogy hol lesz a start pillanatában, amikor elindul a buli. Most még nem késő átszervezni a programokat. Hölgyeim és uraim, a Rádió 1-es friss dance dalok közül itt van egy nagy favorit, amit a lemezlovasaink imádnak játszani. A Rádió 1 top

a weboldalunkon és a social felületeken. Most pedig egy olyan zenével folytatom, ami a jelenkori sikerét a TikToknak köszönheti, a rádiós kedveltségét Magyarországon pedig a mi lemezlovasainknak, akik azonnal elkezdték játszani a mix műsorainkban. Kato és Turn the Lights Off, a 30.

ez a Rádió 1, ez a Top 50. A Rádió 1 legjobb zenéire, a születésnapi fesztiválunkon is bulizunk majd. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy melyik DJ-nk fogja és milyen mixben játszani. Például ezt, Ray-től, Where is my husband? Az a Ray következik tehát, aki Anglia egyik első számú énekesnője a jelenben. Az angol zenei díjátadón a Brit Awards-on még télen 7 jelölésből 6-ot díjra váltott, és ez rekordnak számít. Ray, Where is my husband? A 26.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Már csak egy óra és nyílnak a kapuk a Budapest Parkban. Rádió 1 születésnapi fesztivál ma este hajnalig, reggelig kifulladásig. Én Györke Attila vagyok, üdv mindenkinek, a Top 50 folytatódik, a következő zenei órát ezzel nyitom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió 1 leg-

0: Medium X.
1: A visszaszámlálás elindult.
0: Találkozzunk ma este a Budapest Parkban a Rádió 1 születésnapi fesztiválján a Mastergood támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tanuljunk játszva a közlekedés biztonságról. Május 30-án a Zsolnai negyedben vár mindenkit a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság egy élményekkel és játékkal teli családi napra, interaktív VR és szimulátorpontokkal, rengeteg szórakoztató feladattal, rendőr, tűzoltó és mentőautóval. Mindemellett déltől kettőig minket is megtalálsz, hiszen Molnár Kristóf a helyszínen vár igazi mai slágerekkel és kívánságműsorral. Találkozzunk a Zsolnai negyedben május 30-án, és tanuljunk játszva együtt!
4: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. Részletekért és további elektromos modellek kiemelten kedvező áraiért forduljon a Schneider Autóház hivatalos BMW márka kereskedéseihez Pécsen és Kaposváron. BMW kötőjel schneider.hu.
5: Svájci precizitás minden egyes csészében.
6: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
5: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
6: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
5: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
7: Egészségpercek a Rádió 1-en a Hemaplazma támogatásával.
8: Mit jelent ma segítőnek lenni? Az önkéntesség nem csak nagy és látványos tettekből áll. Sokszor a csendes, rendszeres segítségnyújtás ér a legtöbbet. A plazmaadók egy olyan láthatatlan közösséget alkotnak, amely nélkül a modern egészségügy elképzelhetetlen lenne. Belegondoltál már, hogy egy-egy óra, amit a centrumban töltesz, hogyan hat mások életére? Sok beteg a teljesebb életet és a gyógyulás esélyét köszönheti azoknak az életmentő készítményeknek, amelyek a te plazmád segítségével készülnek el. Ez a társadalmi felelősségvállalás egyik legönzetlenebb formája. Nem kell hősnek lenned ahhoz, hogy életet ments. Elég, ha felelősséget érzel a környezetedért, és hajlandó vagy tenni érte. A Hemaplazmánál mi értékeljük ezt az elkötelezettséget, és büszkék vagyunk rá, hogy híd lehetünk a segítőkész emberek és a gyógyulásra váró betegek között.
7: Te is kedvet kaptál a plazmaadáshoz? Gyere el hozzánk a pécsi Hemaplazmához, a Sliven üzletház Barókus utcán. Segíts másokon, és közben te is profitálj belőle!
9: Május 30-án buborékba borul Pécs. Kóstold meg közel 30 hazai és nemzetközi pincészet pezsgőjét a megújult Palatinus Grand Hotel tetőteraszán. Ha ott voltál az adventi porcelánon, akkor ne hagyd ki ezt sem. Ne maradj le! Válts egyet most, és kocincs velünk egy különleges helyszínen. További információ a pannonborbolt.hu oldalon.
2: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
2: Rádió
0: 1. Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
2: Rádió 1.
0: Rádió 1 Top 50. A 24.

Rádió 1, Top 50. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok. Nincs egy óra, 5-kor nyílnak a kapuk a Budapest Parkban, és indul az élő közvetítés. Mindenkivel szeretnénk pacsizni a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Addig slágerlista, 23. Lárótól a Láderé.

0: 50. A 20.
1: Sziasztok! Andi vagyok, Vivi vagyok, mi is ott leszünk a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Rádió 1 csak igazi mai sláger!

0: Hölgyeim és uraim, Sam Fell, tehát az egyik világsztárunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, és az a dala, ami most érkezik ezen a héten a Rádió 1 Top 50-ben, a 17. Heart Like Mine.
1: What's up, I'm Sam Feld. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: Beszélgettek a Rádió1.hu oldalon.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Én darabolom neked a zenéket!
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
0: Jövő héten indul az elfűrészelt dalokjáték a Balázséknál. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel kifűrészelnek egy igazi mai sláger részletet.
4: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
2: Na, Eszter, itt fog meg szorítsd!
1: Feri, vigyázz!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió 1-en, ez a Top 50, érkeznek a legszebb helyezések, és most már érkezik a Rádió 1 születésnapi fesztiválja, és nincs fél óra, és Cookie Mixével nyitjuk a kapukat a Budapest Parkban. Indul majd az élő közvetítés is a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben, és a webben, képen, applikációnkon, a weboldalon és YouTube-on is lehet minket majd nézni. Aki úton van a buli felé, nagyon-nagyon vigyázzon magára, adom az energiát addig is. Itt a hatodik helyezett Ray Dalton és a Blood Run.

Radio Edge. Ez a Top 50, és folytatom a jó hangulatot. Hát most egy olyan dalt indítottam, ami nagyobbat ment, mint eredetileg. A Kylie Romániában nagyon nagy sláger lett sok-sok évvel ezelőtt. Ez a verzió viszont új énekkel, új zenei alappal, modernizálva, Európa klubjaiban is nagy kedvenc lett. Románia slágergyárosa Accent Magyarországot is meghódította, és ma este 18 óra 25 perckor fellép a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Ez a dala a Top 50-ben a harmadik.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hát akkor itt az idő, hölgyeim és uraim. Jön a Top 50 első helyezettje, és utána 5 órakor bekapcsoljuk a webkamerát. 5 órától elindul az élő közvetítés a Rádió 1 összes frekvenciáján. 5 órakor nyílnak a kapuk a Budapest Parkban, és elstartol a Rádió 1

Lineup a weboldalunkon, a rádió1.hu-n és a social felületeken. Boldog születésnapot Rádió 1, a top 50 első helyezettje a Sugar Daddy, amit indítok, a dal, amit élőben is meghallgatunk ma kora este a Rádió 1 születésnapi fesztiválon.

0: termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: Rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Beth és Rip visszatértek. Dutton Birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
4: Ez itt Texas, drágám.
3: Új föld.
5: Jó lesz itt élni, nem igaz?
4: Majd teszünk róla.
3: Új ellenfelek.
6: A magáé az Edwards Ranch.
7: Már Dutton Ranch.
3: Új szabályok.
8: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
9: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
5: A béke még odébb van.
3: Dutton Birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
1: Reklámot hallottak.
0: 99.4 és 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most indul a

Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a rádió egy születésnapi fesztivál. A színpadon Kuki.

0: az első sorokban képen is tudtok látni mindent, ezt a hallgatóknak mondom, ami történik itt, mert hogy a YouTube-on egészen este 10-ig tart az élő közvetítés, hallható formában a Rádió 1-en, a frekvenciáinkon pedig 49 frekvencián összesen egészen éjjel 2-ig. Kuki után Lotfi Begi a lemezjátszók mögött, Begi lesz a második fellépő, a diszkósító a harmadik, Axel és Tóth Abigail együtt pedig majd a negyedik. Kukikán, menjünk tovább!
1: Pedig tovább és érkezik egy igazi, vagy is teljes, sok oszkár egyik, a szemcsinő egyszerű, a Braka!

És nem maradtatok el a Lóci Begi dalok sem. A háborgó mélységgel hogy álltok?

0: Podcast.com.
1: A következő három órában 2005-ben indult el a műsoruk, és hogy azóta itt vannak az éterben Magyarországon az abszolút egyedülálló hölgyeim és uraim, fogadjátok őket sok-sok szeretettel, Hamvai PG, Bárány Attila, DJ Junior, a lemezjátszók mögött, a 2026-os Rádió egy születésnapi fesztiválon, a Disco Sheet!
0: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió egy születésnapi fesztivál. A színpadon! Színpadon! A Disco Sheet!

Attention.

0: A klip mögöttünk. Ez az új diszkos dal.
1: Sono spiacente.
0: A dal szíven, sorry.

ilyenek vagyunk.

0: Filla de Don Marissat. Piano Man. Tècola!
1: Oh, lady, I'm so high.

Jön egy kis extra, figyeld! A szokásos, amivel 2005 óta kezdek mindenhol. És innentől kezdve bele is csapunk a világ legjobb újdonságaiba. Figyelj, Rádió 1!

0: Egy magyar lány írt ezt a dalt az AI-jal. Dangó Bernadett. És erre csapott le húgját. És útra Naté.
1: Rádió egy csak igazi mai sláger, és persze megyünk tovább. 20 évesek voltunk, és megyünk tovább, ugyanúgy, hogy ti is velük. Ma este itt a parban. Nem elfelejteni. Minden este.

alsó ebben az esetben? A Kashmir lemezét én játszom. Szoktad hallani a Rádió 1-en? Szereted a Rádió 1-en? Ha igen, akkor háromra sikíts!

0: durva nagyon. Főleg ő a gyerek.
1: Hogy készítsük veletek emlékbe egy képet, jó? Szeretnék megkérni mindenkit, hogy legalább a fotók kedvéért emelje fel a kezét a magasba, ha szólunk!
0: Mindenki.
1: Ha szólunk! Sanyi! Sanyi, gyere!
2: Még fél percük van!
1: Gyere! Én szeretnék megköszönni, hogy ilyen korán eljöttetek.
0: Köszönjük, hogy itt vagytok!
1: Azt is szeretnék mondani, hogy óriások vagytok, hogy több mint 20 éve valaki hallgatja a Rádió 1-en a Diszkósitet. Köszönjük szépen!
0: Köszönjük nektek!

0: Találkozunk majd a Classic Stage-en, mindhárman külön-külön játszunk majd. Szevasztok, mi voltunk a diszkosit?
1: Ez a Rádió egy csak igazi mai slágermegy, és ez a Rádió egy születésnapi fesztivál. Nagyon-nagyon régóta csináljuk, és én nagyon sokszor voltam már itt előttetek, abban a szeremben, hogy húzzam az időt, vagy hogyha éppen szükséges, akkor befogjam a pofámat. Miután sürget minket az idő, rövid leszek, jön egy olyan fellépő páros, akiket szerintem nem kell bemutatni a Rádió egy hallgatóinak, viszont mielőtt ők belépnének ide a színpadra elétek, hagy mondjam el, hogy hatalmas szeretettel várjuk, és itt vannak már Magyarországon, és fel fognak lépni ezen a színpadon. A Swish Disco, Samfeld és Cyril, fogadjátok szeretettel, Excellent és Snowt Amigén!
2: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió egy születésnapi fesztivál. A színpadon! Accent és Snowt Amigén!
3: Sziasztok, Budapest Park! Jó a hangulat!
4: Hello everybody, how are you? Are you feeling good?
5: Keep on singing me to sleep, baby.
4: Let's make it memorable. Come on.

0: Thank you very much, guys. Thank you, Radio 1.
1: Köszönjük szépen Budapestnek. Sziasztok!
0: Csá-csá!
2: Accent és Tóta Miguel, nagyon-nagyon szépen köszönjük! Rádió egy születésnapi fesztivál Budapest Park 2026, szevasztok! Élő adásban vagyunk a Rádió egy összes frekvenciáján, de jó látni így együtt benneteket! Aki most érkezik, négyszeres év DJ-je győztes Magyarországon, többek között fonogramdíja is van, és nem akármilyen meglepetés vendégekkel érkezett hozzátok ide ma estére. Fogadjátok szeretettel a lemezjátszók mögött innentől a szuper szexi DJ Metzger Victoria! Gyere, Viki!
3: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió egy születésnapi fesztivál. A színpadon. Metzger Victoria.

Miss Mood, Blanche, Gabriel Dancer, gyertek, csináljuk meg ezt a közös képet, jó? És háromra minden kéz a magasban. De jól fogunk kinézni. Old winding road got me thinking back to when we were young. Na figyelj, Rádió 1! Háromra! Minden kéz a magasban, hátul is figyelj! Egy!

0: Rádió Egyen! Hatalmas sikolyt a Vikinek! 1-2-3! Rádió Egy születésnapi fesztivál, 10 évesek vagyunk, nem a fesztivál maga, hanem a Rádió Egy, hogy újraindult, és ezt szeretnénk megünnepelni kellő körülmények között. Ezért hirdetjük már hónapok óta ezt a bulit, és ezért mondom el most is azt, hogy aki hallgatja jelenleg a Rádió Egyet, az nyugodtan induljon el, ugyanis még csak most jön az első külföldi sztár fellépő a Rádió Egy születésnapi fesztiválján, itt a Budapest Parkban. Úgyhogy várom mindenkit szeretettel, és akkor most... Tessék teljes gőzzel előre! Hölgyek és urak! A színpadon Szemfeld!
1: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió Egy születésnapi fesztivál. A színpadon! Szemfeld!
2: Mm-hmm.

One more time. If you guys hit have some fun.

0: Budapest, Budapest. Yes, I'm Sam Fabina. My name is Sam Feld. I'm from the Netherlands, Amsterdam. I love you guys. One more time, make some noise for yourself. Make some noise for Radio 1 in Budapest. Park!
1: Rádió és születésnapi fesztivál 2026, magyar zászló vala kezében Sam Feld, egyenesen Hollandiából, mekkora show volt. Köszönjük szépen, hogy itt vagytok, egy újabb igazi nagy ágyú a lemezjátszói mögött, innentől nyert már külföldi DJ tehetségkutatót. Sőt, van Magyarországon a Rádió 1-en is egy Rádió 1 DJ szavazás minden évben, és ő az egyetlen, akinek ezen a DJ szavazáson van már harmadik, második és első helyezett díja is. És nagyon tüzes lesz a produkciója. Hogy ezzel mire célzok, azt mindjárt megértitek, mert egy nem akármilyen meglepetés vendéget is hozott magával. Remélem felkészültetek rá! Rádió 1 születésnapi fesztivál 2026! A lemezjátszóknál! Jamina!

egy kör, figyelj! Switch diszkó előtt melegítünk tovább, lányok, fiúk!

Даня, фу, якось ти так багато тукат. Van egy dal, biztosan ismeritek, amiért nagyon hálás vagyok, és egybefort a rádió egyel. Ez pedig nem más, mint Jamina és Sophie. Közös ez a Holograms, lányok, fiúk, a színpadon nem más, mint Sophie!

szavazáson elért eredményemért. Nagyon örülünk, hogy ilyenkor látunk benneteket itt élőben is, nem csak az éteren keresztül. Hello első sor! Kezdek! Jön velem az utolsó pár perc!

engedjétek meg, hogy a legújabb, legfrissebb saját dalunkkal búcsúzzon majd, az pedig nem más, mint Tóver Reni és Jomin a közöse. Ez a Feel the Fire! Gyere, Reni!

0: Estou na Rádio Ecuador!
1: Rádio 1, milyen fantasztikus szett volt, hatalmas sikolt kérek, Jaminának, 1-2-3! Így van, most pedig játszunk egy kicsikét. Azt mondom, rádió, azt mondod egy. Rádió! Rádió! Rádió! Kemények vagytok, köszönjük szépen, hogy itt vagytok, velünk vagytok. És még egyszer utoljára elmondom, még mindig egy csomó sztára lehet számítani, jön a következő sorban. Úgyhogy gyertek ide Budapest Parkba, ahol a Rádió 1 a 10. születésnapját ünnepli. Hölgyek és urak, fogadjátok hatalmas szeretettel a második világsztárt a Budapest Park színpadán. Jön a Swish Disco!
2: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A színpadon! A színpadon! A Switch Disco!

ez a Rádió egy születésnapi fesztivál élőben a Budapest Parkból. A

0: is diszkó. Egy fontos dolgot szeretnék nektek elmondani. 1996-ot írtunk, amikor a magyar éterben először megszólalt a Rádió 1. Aztán volt időszak, amikor átmenetileg nem szólt, majd pedig 10 éve, 2016-ban újraindult, és onnantól számítva 10 éves idén a Rádió 1. Köszönjük szépen, hogy ezt velük ünneplitek ma este, és szerintem az egyik legjobb dolog, ami a Rádió 1-jel történhetett, az a következő fellépő 3 egymás utáni évben is megnyerte a nagy Rádió 1 DJ szavazást. Nektek köszönhetően különös ismertetőjegye, hogy kék a haja. A másik pedig, hogy igazi szuper tehetség. Remélem, készen álltok rá. Fogadjátok sok szeretettel a Budapest Park színpadán, a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Regan Lili!
1: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A színpadon!

Ed, get három perc van a kökészek hátul is! Esta noche, I want you. Imádlak titeket, köszönöm szépen!

a legújabb saját ez a Hilmi. Pénteken érkezik videóklippel. Szeretnék egy közös videót, benne vagytok? Háromra kérnék egy hatalmas sikolyt, ami a csövön kifér. Nem látom a kezeket a magasban, itt vagytok. Egy, két,

0: Rádió egy születésnapi fesztivál 2026-ban élőben a rádió egy összes frekvenciáján a Budapest Parkból. Szevasztok! Hölgyeim és uraim! A mai éjszaka egyik legjobban várt külföldi fellépője jön. Óriási nagy sztár. A világon mindenhol játsszák a dalait a rádiók. A világ minden nagy fesztiválja szeretné őt megszerezni. És csak úgy, mint tavaly, idén is elfogadta a fellépésünket, és egyenesen a felkérésünket, és egyenesen Ausztráliából repült ide, a Budapest Parkba. Fogadjátok szeretettel, hölgyeim és uraim, a Rádió egy születésnapi fesztiválján 2026-ban a lemezjátszóim mögött Cyril!
1: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió egy születésnapi fesztivál. A színpadon!

I love you.

0: light.
1: Are we ready?
0: So these tears dry.
1: Keep them up.

a Rádió Egy születésnapi fesztivál élőben a Budapest Parkból. A színpadon Szín

0: And Gary, thank you so fucking much! Can we get one photo with you? Put your hands in the air! We ready? Put them up! I love you so much. Thank you for having me in your country again. Goodbye, Hungary!
1: Rádió egy születésnapi fesztivál, Budapest Park 2026, Sziró! Egyenesen Ausztráliából, mekkora volt, nagyon-nagyon szépen köszönjük neki. Hölgyek, urak, gyorsan szeretném nektek elmondani, hogy pár pillanaton belül elindítjuk a másik két színpadunkat is. A Classic Stage-en hamarosan kezd a lemezjátszói mögött Bárány Attila, mindjárt indul a Jungle Stage, ahol pedig Joer Junior lép a lemezjátszók mögé, úgyhogy innentől kezdve 10 óra után három helyszínen megy a buli folyamatosan kifulladásig. A hallgatóknak üzenem, akik nincsenek itt, hogy még mindig nem késő elindulni, hajnalig itt vagyunk a rádióban pedig, tehát hallható formában. Egészen éjjel kettőig megy a közvetítés. A két műsorvezető, Bárány Attila és Juhász Geri búcsúzik, és akkor fogadjátok szeretettel itt a Budapest Park nagy színpadán azt a két fiatalembert, akik a mi igazi házi világsztárjaink, olyan DJ-kkel vannak napi kapcsolatban, mint David Guetta, vagy éppen Don Diablo, és ezt a névsort hosszan sorolhatnám, oda-vissza játsszák egymás dalait. Hölgyeim és uraim, a Rádió egy születésnapi fesztiváljának színpadán, a Budapest Parkban a Stadium X!
2: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió egy születésnapi fesztivál. A színpadon! A színpadon! A Stadium X!

Gyáról, a Budapest Parkból egészen éjjel kettőig tart az élő közvetítés. A lemezjátszóknál a Stadium X. A Classic Stage-en most Bárány Attila. A Jungle Stage-en Joel Junior. Ha még nem

színű baseball sapka van rajtam. Sanyikám, jó sokan vagyunk. Mondd meg, hogy hol vagy. Oda megyek és megkereslek, de tényleg Sanyival nagyon szeretnék egy közös fotót. Sanyi, csak mondd meg, melyik színpadon vagy. A nagy színpadon, a Classic Stage-en vagy a Django Stage-en. Mert hogy mind a hármon megy a buli. Kifulladásig itt a parkban.

éjszaka is. A nagy színpadon mindjárt jön Lotfi Begi. A Classic Stage-en 11-től a lemezjátszóknál Cookie. A Jungle Stage-en pedig hamarosan kezd Christopher. Ha még nem vagytok itt, gyertek! Rádió egy születésnapi fesztivál élőben!

övék volt a 2014-es Ultra Music Fesztivál legjátszottabb dala. Ők voltak a Stadium X, a nagyszínpadon a Budapest Parkban, a Rádió egy születésnapi fesztiválján. A nagyszínpad programját közvetítjük egészen éjjel 2-ig. Lotfi Begi váltja őket Metallica-s pólóban. Gyertek!

Rádiótól, a Rádió egy születésnapi fesztiváljáról. Itt vagyunk hajnal négyig, most a nagy színpadon a lemezjátszóknál Lofty Vegi, aztán jön még a Regál Lili, Wilcox, Pure Beat és Jauri. Na de van két másik helyszínünk is, a Classic Stage és a Jungle Stage. Aki a Rádió egyen DJ, aki él és mozog, mind itt van ma este. Aki még nem indult el, de jönne, bátorítanám. Jöjjön nyugodtan, Budapest Park, Rádió egy születésnapi fesztivál, élőben!

Élő közvetítést hallottok a Rádió 1-en. A születésnapi fesztiválunkról, a Budapest Parkból. Éjjel 2-ig tart az élő közvetítés a lemezjátszóknál. Most Lotfi Begi, a Classic Stage-en éjfél után jön még Hanvai PG, DJ Junior, Antonio és New Week. Gyorsan elmondom, mi lesz éjféltől a Jungle Stage-en. Jön Bricklink, a Loving Arms, Pulmax és Collar. Óriási a buli!

Ese amor llega así, de esta manera. No tenemos.

0: termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi